0: 퀴즈.
1: 아, 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. Best FM.
2: Sometimes in life you feel the fight is over.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Drums, please!

0: a mesét.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Berobban a parlagfű szezon, nem lesznek kancellárok a szakképzésben, egyre kevesebb étterem működik, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Hamarosan kezdődik a parlagfű pollen szezon. Július végén már országszerte bekerülnek a levegőbe a gyomnövény pollen szemei. Emiatt a legérzékenyebbeknél már a következő napokban jelentkezhetnek tünetek. Az orvosok a megelőzés érdekében azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak a terápia beállításáról. Átláthatóbbak és magasabb színvonalúak lesznek a közszolgáltatások, ezt ígérte Vitézy Dávid miniszter a parlamentben. Az országgyűlés megszavazta, hogy a közösségi közlekedés intézményi és működési reformja részeként létrejöjjön az országos közlekedés szervező, valamint az országos gördülő állomány kezelő társaság. Előbbi feladata lesz a hálózat, a menetrend és a tarifarendszer kialakítása, valamint a szolgáltatások összehangolása, utóbbi pedig beszerzi a járműveket uniós forrásból. Mellőzik a kancellárokat, vége a kettős vezetésnek. Jövő évtől megszűnnek ezen tisztségek a szakképzési centrumokban. Az erről szóló törvénymódosítást már benyújtotta a kormány az országgyűlésnek. A feladatok az iskolai főigazgatókhoz kerülnek. A jelenlegi intézményvezetők megbízatása december 31-ével befejeződik. A szükséges pályázatokat legkésőbb szeptember 30-áig meghirdetik. Egyre kevesebb az étterem, számuk jelentősen csökkent 6 év alatt Magyarországon, az MBH Bank elemzése szerint. Tavaly alig 42 ezer vendéglátóhely működött itthon, ami 18%-os visszaesés a 2019. évi adatokhoz képest. A szakemberek szerint a Covid-járványt követő energiaválság tömeges bezárásokhoz vezetett, főként italüzletek, kávézók, valamint zenés-táncos szórakozóhelyek húzták le a rólót. Nem szeretünk tartozni, rekord alacsonyan van a magyarok kölcsönfelvételi szándéka egy hazai kutatás szerint. A lakosság mostanra egyre óvatosabb, közel kétharmaduk nem folyamodott hitelért az elmúlt egy évben, ami mélypontnak számít az elmúlt 5 év adatai alapján. 2022-ben még a megkérdezettek több mint felének nem volt szüksége plusz pénzre. Túlnyomóan derült időnk van, legfeljebb kora este nyugat felől érkezhetnek felhők, csapadék nem lesz. 33-34 fok körül tetőzik a hőmérséklet, estére gyengül a légmozgás. Holnap folytatódik a száraz, meleg idő, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés, a Kisalföldön marad meg az élénk szél. Hajnalban 12 és 21 fok közötti értékeket mérhetünk, délután pedig 32-37 fok között alakulnak a maximumok. Pénteken már tart a hőségriadó.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Különleges híradás a Kultik moziban. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Magyar Vöröskereszt július 30-án csütörtökön különleges véradó akciót szervez a Kultik moziban, ahol délután 2 és 4 óra között várják azokat, akik önkéntes véradással szeretnének segíteni embertársaikon. A véradása a nyári időszakban különösen fontos, hiszen a szabadságolások és az utazások miatt ilyenkor gyakran csökken a donorok száma, miközben a kórházak vérellátását folyamatosan biztosítani kell. A mostani akciót egy különleges ajándékkal is szeretnék még vonzóbbá tenni a szervezők. Minden sikeres véradó egy mozi jegyet kap ajándékba, amelyet a Kultik moziban használhat fel, írja Duna Online. Igazi falusi forgatag költözött Iváncsa utcáira. Traktorok, fogatok és lovasok idézték meg a régi aratások hangulatát. A látványos aratófelvonulás, közös tánc, babújás és esti bál tette teljessé. Pótkocsis traktorok, lovaskocsik, fogatok és lóháton érkező résztvevők vonultak végig Iváncsán. A menet több helyen is megállt, ahol a felvonulók egy-egy körtánccal köszöntötték a gazdákat. Az ünneplés középpontjában azok álltak, akiknek egész éves munkája nyomán hamarosan az asztalokra kerülhet az új kenyér. A rendezvény egyszerre tisztelgette a mezőgazdasági hagyományok, a gazdák és a helyi közösség előtt. Beszámoló a FEOL oldalán. Július 25-én ismét a közösségé volt a főszerep a település tájházának udvarában. Iszka Szent György 5. alkalommal rendezte meg saját barátságnapját, amely idén is megható pillanatokkal, vidám programokkal és közösségi élményekkel erősítette az összetartozást. Az esemény célja ezúttal is az volt, hogy a falubeliek együtt töltsenek egy kellemes délutánt, megköszönjék azok munkáját, akik sokat tesznek a közösségért, és tovább erősítsék az összetartozás érzését, írja a FEOL. Lezuhant egy siklóernyős július 25-én este a Vértesben Mór és Csókakő között. A sérülthöz a Móri önkormányzat és a székesfehérvári hivatásos tűzoltókkal mentőkkel közösen indultak el. A nehéz erdős terep miatt a mentőegységek csak gyalog tudták megközelíteni a baleset helyszínét. A siklóernyős férfit még sötétedés előtt sikerült megtalálniuk. A férfit a helyszíni ellátást követően Hordágyra helyezték, a mentést a Fejérvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította, írja a FEOL. Folytatódik az E.ON hálózatfejlesztése táborálláson. Orosz Csaba, 10-es választókerület önkormányzati képviselője tájékoztatása szerint a rekonstrukció következő üteme a Rózsa utca 30 szám és a Barsi-Dénes utca közötti útszakaszt érinti. A kivitelezési munkák miatt augusztus 11 és 13 között teljes útlezárásra kell számítani ezen a szakaszon, írja a Duna Online. A Dunaújvárosi Egyetem tájékoztatása szerint a növekvő érdeklődés és az egyre élesebb verseny miatt ma már komoly teljesítményt jelent bekerülni a DUE képzéseire, bár az egyetem 2026-ra 4500 főre emelte a hallgatói kapacitását, a jelentkezők magas száma miatt továbbra is szigorú ponthatárok mellett dőlt el a felvétel. Idén több mint 800 hallgató kezdheti meg tanulmányait Dunaújvárosban. A legmagasabb ponthatárok között szerepelt a gazdálkodási és menedzsment alapképzés államilag támogatott formája, ahol legalább 422 pontra volt szükség a sikeres felvételihez. A képzésre az állami és önköltséges finanszírozási formában összesen 97 hallgató nyert felvételt. Az egyetem továbbra is a műszaki képzések egyik meghatározó hazai központja. A legtöbb felvett hallgató idén is mérnöki szakon kezdi meg tanulmányait. További adatok a Duna Online oldalán. Fejérvár megye is ad döntőst egy rangos agrárszakmai megmérettetésen. A Magyarország legszebb birtoka versenyen a Móri Möllmann Ranch is bekerült a finalisták közé. A zsűri a birtoklátogatások során jövő héten érkezik hozzájuk, a győzteseket pedig egy gála keretében szeptemberben hirdetik majd ki. Az előzetes bírálat alapján az állattenyésztő kategóriában az egyik finalista tehát Fejér megyei, a Móri Möllmann Ranch marhatenyészete. A Magyarország legszebb birtoka kitüntető díjat minden évben azoknak a gazdaságoknak ítélik oda, amelyek nem csak eredményes mezőgazdasági munkájukkal, hanem környezettudatos szemléletükkel, innovációikkal és példamutató működésükkel is kiemelkednek. A nyári szünet a felhőtlen kikapcsolódás ideje, de a játék, a sport, a strandolás és a kirándulások a balesetek számát is növelik. Dr. Bartók Miklós, a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet csecsemő és a gyermekosztályának osztályvezető főorvosa szerint nyáron több olyan sérüléssel és megbetegedéssel találkoznak, amelyek némi odafigyeléssel megelőzhetők lennének. A szakember tapasztalatai alapján a nyári időszakban leggyakrabban az alábbi problémák miatt fordulnak orvoshoz a családok: gyomorrontás, hasmenés, hányás, horzsolások és kisebb vágások, kerékpáros, rolleres és gördeszkás esések, ficamok, rándulások, csonttörések. Ezen kívül a napégés, napszúrás és hőguta is jellemző, csak úgy, mint a rovar és kullancs csípések, vízparti balesetek, ezek pedig odafigyeléssel nagyrészt megelőzhetők lennének, írja a FEOL. Fantasztikus dunaújvárosi sikerekkel zárult a női tornászok szuper csapatbajnoksága. A DKS-e nyerte meg a versenyt, továbbá egyéni összetetben Mayer Gréta diadalmaskodott. Budapesten a központi tornacsarnokban a női tornászoknak a szuper csapatbajnokság második fordulóját rendezték meg. Az elsőn a dunaújvárosi KS-e csapat a diadalmaskodott, így jó esélyekkel várhatták a második felvonást is. A DKS-e alaposan kitett magáért, ugyanis a Mayer Gréta, Kovács Zsófia, Kovács Regina, Ágoston Szonya, Tombor Anna Léna összeállítású együttes lett az aranyérmes, miután most is nyertek. A dobogó második fokára a Ferencváros állhatott fel, míg a Veszprémi TC vihette haza a bronzérmet, összegez a FEOL. Kritikus szintre csökkent a véradók száma az elmúlt hetekben, ezért azonnali segítségre van szükség a biztonságos hazai betegellátáshoz. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt arra kér minden Fejér vármegyeit is, hogy aki éppen nem a nyári szabadságát tölti, szánjon egy órát az életmentésre. A kórházak zavartalan működéséhez naponta legalább 1600 önkéntesre lenne szükség, amitől a jelenlegi számok jócskán elmaradnak. Vért adhat minden egészséges 50 kg feletti, 18 és 65 év közötti felnőtt. Az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról a Vérellátó, illetve a Vöröskereszt hivatalos weboldalain tájékozódhatnak. Tudományos testületet hoznak létre a jégkármérséklőrendszer vizsgálatára. A szolgáltatással kapcsolatos aggályokat független szakemberek és tudósok értékelik. A rendszer működéséről a Fejér vármegyei gazdák is elmondhatják véleményüket. Az észrevételeiken alapuló felmérést az Agrárkamara készíti el. A Balaton átúszást először a szeles idő, majd az alacsonyabb vízhőmérséklet miatt halasztották el. Az esemény tervezett új időpontja augusztus 1-e szombat. Azoknak a nevezőknek nincs dolguk, akiknek a legújabb időpont is jó. Ha azonban augusztus 1-én nem tudnak részt venni az eseményen, lehetőségük van visszalépni. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy az időpontváltozás miatt visszalépő nevezők létszámától függően a nevezést akár mind a három távra újra megnyithatják. Az esetlegesen megnyitott nevezés legkorábban július 30-án, csütörtök délutántól a megrendezéstől szóló pozitív döntés után nyílik meg, és a létszámlimit eléréséig, de legkésőbb július 31-e péntek délutánig lesz elérhető. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal itt Fejér vármegyében is felhívja a szőlő tulajdonosok figyelmét arra, hogy a hazai szőlőtermesztést súlyosan veszélyeztető aranyszínű sárgaság betegség elleni védekezésben a házi kerti és a hobbi célú szőlőültetvények gondozóinak is kiemelt szerepük van. A karanténbesorolású betegség terjedésért elsősorban az amerikai szőlőkapóca felelős, ezért a kártevő ellen időben elvégzett védekezés kulcsfontosságú. A NABIH hangsúlyozza, hogy a permetezés csak akkor lehet eredményes, ha megfelelő időpontban és a kapócák ellen engedélyezett növényvédőszerrel történik. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos időre van kilátás, a reggel még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő, délután már 29 és 35 fok közötti maximum értékeket mérhetünk.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt kívánok a hét közepén. Július 29-e van, szerda, Márta Flóra napja. Isten értessen minden ünnepeltet. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok, a Black Eyed Peas, aztán a Bagosi Brothers Company, majd a Spice Girls jön, és jöhet a közlekedési info is, ha már is van. 0620 55 55 155.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok az év 210. napján, július 29. szerda, a Tigrisek világnapja. Az ünnep célja felhívni a figyelmet arra, hogy a tigris sajnos veszélyeztetett faj. Még ma is gyakori, hogy ezek a vadon élő példányok orvadászok áldozatául esnek, ami visszafordíthatatlan károkat okoz az állományukban. És hát nem feltétlenül ide kapcsolódik, de így ahogy ránézek erre a gyönyörű csíkos nagymacskára, eszembe jut a malái tigris is. Gyermekkorom egyik hát nagy slágere volt a Sandokan című sorozat. Sorozat volt vagy film? Aki tudja a pontos választ, akár ezt is megírhatja 0620 55 55 155. Azért bizonytalanodtam el, mert láttam moziban is, de szerintem mindkettő. Ha a közlekedési hír van, azt is várom. Közben jön az Atomic Kitten és a The Tide is High a Besten. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. A tegnapi még úgy elviselhetőbb nap volt, viszont ma már 29-35 fok között lesz a maximum, és nem látszik a vége. Holnap 32-37, pénteken 34-39. Ha minden igaz, a jövő hét közepén jön egy hidegfront, ami véget vet a forróságnak. Részletes időjárás jelentés a hírekben rögtön fél hét. Mindjárt Fábián Juli és Zubánkör közöse szól.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Napos időre van kilátás, felhő alig lesz az égen. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A forgalom fellendülését várják a dinnyetermesztők a következő napokban. A termelők abban bíznak, hogy a várható felmelegedés élénkíteni fogja a keresletet. Ha mégsem növekszik a fogyasztás, jövőre visszaeshet a dinnyetermelés Magyarországon. Mohácson tartja meg bőrzével és megemlékezésekkel egybekötött vándorgyűlését a csata 500. évfordulója apropóján a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete augusztus 9-én. A Selyemgyár kulturális negyedben a szakma neves képviselői tartanak előadásokat, majd a mohácsi csata 500 éves jubileumáról emlékeznek meg, s ezúttal is kibocsátják a vándorgyűlési emlékérmet. Az emlékérem ezúttal a mohácsi csata évfordulójára utaló verettel jelenik meg, amely az érdeklődők, gyűjtők számára ezüst és bronz kivitelben lesz hozzáférhető. Sztrájkolnak az egészségügyi dolgozók Romániában. Csaknem 500 közkórház, több tízezer alkalmazottja tiltakozik az új közalkalmazotti bértörvény tervezete ellen. Az érintett intézményekben csak a sürgősségi ellátást biztosítják. A munkavállalókat képviselő szakszervezet közölte, hogy a bérpótlékok tervezett lefaragása elfogadhatatlan, és követelik a létszámstopp feloldását is a súlyos munkaerőhiánnyal küzdő egészségügyben. Szeptembertől ismét kollégiumként működik a Széchenyi István Egyetem győri Cuha utcai épülete, amelyben 300 férőhelyet biztosítanak a hallgatóknak. Az intézmény saját forrásból újítja fel az elmúlt években külső vállalkozó bérleményeként, munkásszállóként működő ingatlant. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kis településeknek a Magyar Falu programban. Ebből a forrásból utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá. Szigorúbban büntetnék a szabálytalanul közlekedőket. Ez derült ki a társadalmi egyeztetésből, amelyet már több mint 160 ezeren töltöttek ki. A válaszadók támogatják, hogy a rendőrök szigorúbban lépjenek fel az illegális utcai versenyzőkkel és a gyorshajtókkal szemben. Szeretnék, ha bevezetnék az átlagsebességmérést. A közlekedés biztonsági kérdőívet szeptember 9-ig lehet kitölteni. Megérkezett a Ford T-modell a Magyar Nemzeti Múzeumba. Daruval emelték fel, és a legnagyobb óvintézkedések mellett gurították be az épületbe a 100 éves, ma is üzemképes járművet, amely csütörtöktől látható az Amerikai Álom című kiállításon. Az autó azért is különleges, mert a típus tervezésében két magyar mérnök, Galambi József és Farkas Jenő is részt vett.

0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Különleges véradás a Kultik moziban. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Magyar Vöröskereszt július 30-án csütörtökön különleges véradó akciót szervez a Kultik moziban, ahol délután 2 és 4 óra között várják azokat, akik önkéntes véradással szeretnének segíteni embertársaikon. A véradás a nyári időszakban különösen fontos, hiszen a szabadságolások és az utazások miatt ilyenkor gyakran csökken a donorok száma, miközben a kórházak vérellátását folyamatosan biztosítani kell. A mostani akciót egy különleges ajándékkal is szeretnék még vonzóbbá tenni a szervezők. Minden sikeres véradó egy mozi jegyet kap ajándékba, amelyet a Kultik moziban használhat fel, írja a Duna Online. Július 25-én ismét a közösségé volt a főszerep a település tájházának udvarában. Iszka Szent György 5. alkalommal rendezte meg saját barátságnapját, amely idén is megható pillanatokkal, vidám programokkal és közösségi élményekkel erősítette az összetartozást. Az esemény célja ezúttal is az volt, hogy a falubeliek együtt töltsenek egy kellemes délutánt, megköszönjék azok munkáját, akik sokat tesznek a közösségért, és tovább erősítsék az összetartozás érzését, írja a FEOL. Lezuhant egy siklóernyős július 25-én este a Vértesben Mór és Csókaklő között. A sérülthöz a Móri önkormányzat és a székesfehérvári hivatásos tűzoltókkal mentőkkel közösen indultak el. A nehéz erdős terep miatt a mentőegységek csak gyalog tudták megközelíteni a baleset helyszínét. A siklóernyős férfit még sötétedés előtt sikerült megtalálniuk. A férfit a helyszíni ellátást követően Hordágyra helyezték, a mentést a Fejérvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította, írja a FEOL. Folytatódik az E.ON hálózat fejlesztése távolálláson. Orosz Csaba, 10-es választókerület önkormányzati képviselője tájékoztatása szerint a rekonstrukció következő üteme a Rózsa utca 30 szám és a Barsi-Dénes utca közötti útszakaszt érinti. A kivitelezési munkák miatt augusztus 11 és 13 között teljes útlezárásra kell számítani ezen a szakaszon, írja a Duna Online.
2: Tudományos testületet hoznak létre a jégkármérséklőrendszer vizsgálatára. A szolgáltatással kapcsolatos aggályokat független szakemberek és tudósok értékelik. A rendszer működéséről a Fejér vármegyei gazdák is elmondhatják véleményüket. Az észrevételeiken alapuló felmérést az Agrárkamara készíti el.
1: Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos időre van kilátás. A reggel még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő. Délután már 29 és 35 fok közötti maximum értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Ma kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, felhő is alig lesz az égen. A legtöbb helyen derült, napos időnk lesz. 11-19 fok közötti a reggel, de az éjszakák is melegszenek, mint ahogy a nappalok is. Ma 29-35, holnap 32-37, pénteken már 34-39 fokos forróságra van kilátás. Jönnek közben a hűsítő slágerek, James Blunté is egy ilyen, nagyon kellemes, megnyugtató, picit meditatív. A címe pedig 1973 a Besten.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
3: Jó reggelt kívánok július finisében, és kitartást az újabb hőkupolához, forrósághoz. A kánikuláról részletek a hírek végén az időjárás jelentésben mindjárt 7 óra, a következő órában pedig hozom többek között a Flip the Script slágerét. És jön az Edda klasszikusa is, Lotfi Begijéktől. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
4: 93.1 Best FM.
2: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.
2: Reklám.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
6: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
2: A Best FM-en minden pillanat.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Különleges véradás a Kultik moziban. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Magyar Vöröskereszt július 30-án csütörtökön különleges véradó akciót szervez a Kultik moziban, ahol délután 2 és 4 óra között várják azokat, akik önkéntes véradással szeretnének segíteni embertársaikon. A véradása a nyári időszakban különösen fontos, hiszen a szabadságolások és az utazások miatt ilyenkor gyakran csökken a donorok száma, miközben a kórházak vérellátását folyamatosan biztosítani kell. A mostani akciót egy különleges ajándékkal is szeretnék még vonzóbbá tenni a szervezők. Minden sikeres véradó egy mozi jegyet kap ajándékba, amelyet a Kultik moziban használhat fel, írja Duna Online. Igazi falusi forgatag költözött Iváncsa utcáira. Traktorok, fogatok és lovasok idézték meg a régi aratások hangulatát. A látványos aratófelvonulás, közös tánc, babújás és esti bál tette teljessé. Pótkocsis traktorok, lovaskocsik, fogatok és lóháton érkező résztvevők vonultak végig Iváncsán. A menet több helyen is megállt, ahol a felvonulók egy-egy körtánccal köszöntötték a gazdákat. Az ünneplés középpontjában azok álltak, akiknek egész éves munkája nyomán hamarosan az asztalokra kerülhet az új kenyér. A rendezvény egyszerre tisztelgette a mezőgazdasági hagyományok, a gazdák és a helyi közösség előtt. Beszámoló a FEOL oldalán. Kritikus szintre csökkent a véradók száma az elmúlt hetekben, ezért azonnali segítségre van szüksége a biztonságos hazai betegellátáshoz. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt arra kér minden Fejér vármegyeit is, hogy aki éppen nem a nyári szabadságát tölti, szálljon egy órát az életmentésre. A kórházak zavartalan működéséhez naponta legalább 1600 önkéntesre lenne szükség, amitől a jelenlegi számok jócskán elmaradnak. Vért adhat minden egészséges 50 kg feletti, 18 és 65 év közötti felnőtt. Az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról a vérellátó, illetve a Vöröskereszt hivatalos weboldalai tájékozódhatnak. Szeptembertől áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek jelenleg a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoznak. Az áfamentessé tétel azoknál a Fejér vármegyei betegeknél is érezhető könnyebbséget hozhat, akik több, illetve drágább gyógyszert szednek tartósan. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos időre van kilátás. A reggel még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő. Délután már 29 és 35 fok közötti maximum értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Autókázzunk Nellyvel, legalábbis az amerikai rapper ezt kéri. Ride with me, jön az ausztrál Savage Garden, és énekel Pink is. Hello, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Ha dugó, baleset van autókázás közben, várom a közlekedési infót 0620 55 55 155, ugyanitt a Mártákat, a Flórákat és a szülinaposokat is lehet ünnepelni.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok az év 210. napján, július 29-e van. Ma már az AI korát éljük, de 2015-ben ekkor jelent meg a Windows 10, illetve korábban többször is erre a napra esett a Hungaroring Magyar Nagydíj. 2012-ben és 2018-ban is vasárnap volt július 29-e, és mindkét versenyt Lewis Hamilton nyerte. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Pink folytatja a Stupid Girls-el a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Rögtön 7:30, jó reggelt, hogy meddig tart a kánikulás, most még pontosan nem nagyon tudjuk megmondani. Ha minden igaz, a jövő hét közepéig biztosan forróság lesz. Részletes időjárás jelentés a hírek végén, aztán a Finn Bonpunk MC-sz folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Napos időre van kilátás, felhő alig lesz az égen. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Szeptembertől ismét kollégiumként működik a Széchenyi István Egyetem győri Cuha utcai épülete, amelyben 300 férőhelyet biztosítanak a hallgatóknak. Az intézmény saját forrásból újítja fel az elmúlt években külső vállalkozó bérleményeként, munkásszállóként működő ingatlant. Egyetemisták tisztították a Bodrog folyót az első egyetemi PET kupán. A felsőoktatásban tanulóknak rendezett versenyen 9 csapat szállt vízre, és mintegy 3 tonna hulladékot szedtek össze a folyó Sárospatak és Olaszliszka közötti szakaszán. Drónokkal figyelik a közlekedési szabálysértőket Montenegróban. Az elmúlt napokban főleg szabálytalan előzés vagy sávváltás és bukósisak használatának elmulasztása miatt bírságoltak. Egész nyáron folytatják majd a légi megfigyelést. Szigorúbban büntetnék a szabálytalanul közlekedőket. Ez derült ki a társadalmi egyeztetésből, amelyet már több mint 160 ezeren töltöttek ki. A válaszadók támogatják, hogy a rendőrök szigorúbban lépjenek fel az illegális utcai versenyzőkkel és a gyorshajtókkal szemben. Szeretnék, ha bevezetnék az átlagsebességmérést. A közlekedés biztonsági kérdőívet szeptember 9-éig lehet kitölteni. A forgalom fellendülését várják a dinnyetermesztők a következő napokban. A termelők abban bíznak, hogy a várható felmelegedés élénkíteni fogja a keresletet. Ha mégsem növekszik a fogyasztás, jövőre visszaeshet a dinnyetermelés Magyarországon. Megérkezett a Ford T-modell a Magyar Nemzeti Múzeumba. Daruval emelték fel, és a legnagyobb óvintézkedések mellett gurították be az épületbe a 100 éves, ma is üzemképes járművet.

0: amely csütörtöktől látható az Amerikai Álom című kiállításon. Az autó azért is különleges, mert a típus tervezésében két magyar mérnök, Galamb József és Farkas Jenő is részt vett. Növényi eredetű anyag okozta a szennyezést a Fekete-Körösön. A jelentős mennyiségű uszadékot eltávolították és egy komposztáló telepre szállították. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság közölte, hogy a vízvizsgálatok eredményei megfelelőek, így a korábban bezárt szabad strandokat újra megnyitották. Dél-Olaszországban a turisták biztonságban visszatértek szállásaikra az erdőtüzek eloltása után. Az egyik érintett, dél-kelet-olaszországi település polgármestere elmondta, hogy a szálláshelyek ismét biztonságosak, senki sem sérült meg, viszont károsodott a felbecsülhetetlen környezeti örökség. A térségben fellobbant erdőtüzet hétfő estére sikerült eloltani, a lángok miatt több száz embert a tengeren keresztül menekítettek ki.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Különleges véradás a Kultik moziban. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Magyar Vöröskereszt július 30-án csütörtökön különleges véradó akciót szervez a Kultik moziban, ahol délután 2 és 4 óra között várják azokat, akik önkéntes véradással szeretnének segíteni embertársaikon. A véradása a nyári időszakban különösen fontos, hiszen a szabadságolások és az utazások miatt ilyenkor gyakran csökken a donorok száma, miközben a kórházak vérellátását folyamatosan biztosítani kell. A mostani akciót egy különleges ajándékkal is szeretnék még vonzóbbá tenni a szervezők. Minden sikeres véradó egy mozi jegyet kap ajándékba, amelyet a Kultik moziban használhat fel, írja Duna Online. Lezuhant egy siklóernyős július 25-én este a Vértesben Mór és Csókaklő között. A sérülthöz a Móri önkormányzat és a székesfehérvári hivatásos tűzoltókkal mentőkkel közösen indultak el. A nehéz erdős terep miatt a mentőegységek csak gyalog tudták megközelíteni a baleset helyszínét. A siklóernyős férfit még sötétedés előtt sikerült megtalálniuk. A férfit a helyszíni ellátást követően hordágyra helyezték, a mentést a Fejérvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította, írja a FEOL.
3: Tudományos testületet hoznak létre a jégkármérséklőrendszer vizsgálatára. A szolgáltatással kapcsolatos aggályokat független szakemberek és tudósok értékelik. A rendszer működéséről a Fejér vármegyei gazdák is elmondhatják véleményüket. Az észrevételeiken alapuló felmérést az Agrárkamara készíti el. Szeptembertől áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek jelenleg a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoznak. Az áfamentessé tétel azoknál a Fejér vármegyei betegeknél is érezhető könnyebbséget hozhat, akik több, illetve drágább gyógyszert szednek tartósan. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal itt Fejér vármegyében is felhívja a szőlő tulajdonosok figyelmét arra, hogy a hazai szőlőtermesztést súlyosan veszélyeztető aranyszínű sárgaság betegség elleni védekezésben a házi kerti és a hobbi célú szőlőültetvények gondozóinak is kiemelt szerepük van. A karanténbesorolású betegség terjedésért elsősorban az amerikai szőlőkapóca felelős, ezért a kártevő ellen időben elvégzett védekezés kulcsfontosságú. A NEBIH hangsúlyozza, hogy a permetezés csak akkor lehet eredményes, ha megfelelő időpontban és a kapócák ellen engedélyezett növényvédőszerrel történik.
2: Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos időre van kilátás. A reggel még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő. Délután már 29 és 35 fok közötti maximum értékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Július 29-én szerdán. Sok boldogságot a névnapos Flóráknak, Mártáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 72 éve ezen a napon jelent meg először a Gyűrűk ura. Ma 45 éve kötött házasságot Károly herceg, a mai Károly király és Lady Diana. Ma ünnepli 45. születésnapját Fernando Alonso spanyol autóversenyző, kétszeres Forma 1-es világbajnok. ...1994-ben ezen a napon Amerikában bemutatták a Jim Carrey főszereplésével készült a Mask című vígjátékot, amely az Ace Ventura állati nyomozó után már a komikus második kasszasikere volt a 94-es év során. A sort a 73-as születésű Vénia Morris zárja, ő a Boyz II Men énekegyüttes tagja. Még egyszer sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: You know, I've been trying to get it through this fixed color mind that sometimes your nightmare turns into your dream.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Csak idézőjelben a szokásos M1-es felújítás. Ezen kívül nincs baleset, és nem tudok dugóról sem. Ha valaki máshogy látja, írja meg 0620 55 55 155. Rögtön 8 óra. Jó reggelt kívánok! A következő órában biztosan itt lesz Rúzsa Magdi. És a Dario G is. A friss hírek jönnek, aztán újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és

Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Különleges véradás a Kultik moziban. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Magyar Vöröskereszt július 30-án csütörtökön különleges véradó akciót szervez a Kultik moziban, ahol délután 2 és 4 óra között várják azokat, akik önkéntes véradással szeretnének segíteni embertársaikon. A véradása a nyári időszakban különösen fontos, hiszen a szabadságolások és az utazások miatt ilyenkor gyakran csökken a donorok száma, miközben a kórházak vérellátását folyamatosan biztosítani kell. A mostani akciót egy különleges ajándékkal is szeretnék még vonzóbbá tenni a szervezők. Minden sikeres véradó egy mozi jegyet kap ajándékba, amelyet a Kultik moziban használhat fel, írja Duna Online. Folytatódik az E.ON hálózat fejlesztése táboráláson. Orosz Csaba, a 10-es választókerület önkormányzati képviselője tájékoztatása szerint a rekonstrukció következő üteme a Rózsa utca 30 szám és a Barsi-Dénes utca közötti útszakaszt érinti. A kivitelezési munkák miatt augusztus 11 és 13 között teljes útlezárásra kell számítani ezen a szakaszon, írja a Duna Online. A tartós hőség és a csapadékhiány miatt a vadgazdálkodók és önkéntesek itt Fejér vármegyében is új itatókat tesznek ki, hogy az erdők állatai ivóvízhez jussanak. A mesterséges itatók nem csak a vadászhajtó fajokat segítik, de az énekes madarak, a méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja azokat. Emellett a régi dagonyákat és a vaditatókat is folyamatosan töltik fel ivóvízzel. Szeptembertől áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek jelenleg a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoznak. Az áfamentessé tétel azoknál a Fejér vármegyei betegeknél is érezhető könnyebbséget hozhat, akik több, illetve drágább gyógyszert szednek tartósan. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal itt Fejér vármegyében is felhívja a szőlő tulajdonosok figyelmét arra, hogy a hazai szőlőtermesztést súlyosan veszélyeztető aranyszínű sárgaság betegség elleni védekezésben a házi kerti és a hobbi célú szőlőültetvények gondozóinak is kiemelt szerepük van. A karanténbesorolású betegség terjedésért elsősorban az amerikai szőlőkapóca felelős, ezért a kártevő ellen időben elvégzett védekezés kulcsfontosságú. A NEBIH hangsúlyozza, hogy a permetezés csak akkor lehet eredményes, ha megfelelő időpontban és a kapócák ellen engedélyezett növényvédőszerrel történik. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos időre van kilátás. A reggel még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő. Délután már 29 és 35 fok közötti maximum értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Úgy tűnik, nem tagadhatom, néhány nap nem az én napom, sokkal jobb nekem éjszaka, azt gondolom. Valami ilyesmi, magyarra fordítva az At Night szövege. Jön a Shakedown dala, amely az éjszakai életet, a bulizást népszerűsíti, de így a kánikula elején valóban jobb lehet éjszaka, aztán már az éjszakák is egyre elviselhetetlenebbek lesznek a forróságban. Kitartást kívánok hozzá, ha pedig dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155. Jó reggelt, Max Levente vagyok.

0: Fest FM a legjobb zenék. Szó szerint tombol a nyár, na és itt a fesztivál szezon is. Veszprém megyében a Balaton felvidéken tart a hagyományosnak számító Művészetek Völgye Fesztivál. A rendezvény ideje alatt a 77-es főúton Kapolcson és Vigánt Petenden nagyobb gyalogos és autós forgalomra tessék készülni. Jó utat óvatosan! Ha van közlekedési hír, várom én is 0620 55 55 155. A Rizzle Kicks folytatja a szerda reggelt.
1: Best FM, a legjobb zenék.
2: Yes!

0: Best FM, a legjobb zenéjék újból itt a hőség, a forróság. Holnap éjféltől harmadfokú hőségriasztás lép életbe. És itt az újabb hír összefoglaló ideje is. Rögtön 8:30, jó reggelt, a hírek végén részletes időjárás jelentés. Aztán Brandy & Monica folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Napos időre van kilátás, felhő alig lesz az égen. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok.

0: folyó, Sárospatak és Olaszliszka közötti szakaszán. Drónokkal figyelik a közlekedési szabálysértőket Montenegróban. Az elmúlt napokban főleg szabálytalan előzés vagy sávváltás és bukósisak használatának elmulasztása miatt bírságoltak. Egész nyáron folytatják majd a légi megfigyelést. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kis településeknek a Magyar Falu programban. Ebből a forrásból utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá. A forgalom fellendülését várják a dinnyetermesztők a következő napokban. A termelők abban bíznak, hogy a várható felmelegedés élénkíteni fogja a keresletet. Ha mégsem növekszik a fogyasztás, jövőre visszaeshet a dinnyetermelés Magyarországon. Mohácson tartja meg bőrzével és megemlékezésekkel egybekötött vándorgyűlését a csata 500. évfordulója apropóján a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete augusztus 9-én. A Selyemgyár kulturális negyedben a szakma neves képviselői tartanak előadásokat, majd a mohácsi csata 500 éves jubileumáról emlékeznek meg, s ezúttal is kibocsátják a vándorgyűlési emlékérmet. Az emlékérem ezúttal a mohácsi csata évfordulójára utaló verettel jelenik meg, amely az érdeklődők, gyűjtők számára ezüst és bronz kivitelben lesz hozzáférhető. Növényi eredetű anyag okozta a szennyezést a Fekete Körösön. A jelentős mennyiségű uszadékot eltávolították és egy komposztáló telepre szállították. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság közölte, hogy a vízvizsgálatok eredményei megfelelőek, így a korábban bezárt szabad strandokat újra megnyitották. Dél-Olaszországban a turisták biztonságban visszatértek szállásaikra az erdőtüzek eloltása után. Az egyik érintett, dél-kelet-olaszországi település polgármestere elmondta, hogy a szálláshelyek ismét biztonságosak, senki sem sérült meg, viszont károsodott a felbecsülhetetlen környezeti örökség. A térségben fellobbant erdőtüzet hétfő estére sikerült eloltani, a lángok miatt több száz embert a tengeren keresztül menekítettek ki.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Különleges véradás a Kultik moziban. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Magyar Vöröskereszt július 30-án csütörtökön különleges véradó akciót szervez a Kultik moziban, ahol délután 2 és 4 óra között várják azokat, akik önkéntes véradással szeretnének segíteni embertársaikon. A viradása a nyári időszakban különösen fontos, hiszen a szabadságolások és az utazások miatt ilyenkor gyakran csökken a donorok száma, miközben a kórházak vérellátását folyamatosan biztosítani kell. A mostani akciót egy különleges ajándékkal is szeretnék még vonzóbbá tenni a szervezők. Minden sikeres véradó egy mozi jegyet kap ajándékba, amelyet a Kultik moziban használhat fel, írja Duna Online. Lezuhant egy siklóernyős július 25-én este a Vértesben Mór és Csókakő között. A sérülthöz a Móri önkormányzat és a székesfehérvári hivatásos tűzoltókkal mentőkkel közösen indultak el. A nehéz erdős terep miatt a mentőegységek csak gyalog tudták megközelíteni a baleset helyszínét. A siklóernyős férfit még sötétedés előtt sikerült megtalálniuk. A férfit a helyszíni ellátást követően hordágyra helyezték, a mentést a Fejérvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította, írja a FEOL. Folytatódik az E.ON hálózat fejlesztése táborálláson. Orosz Csaba, 10-es választókerület önkormányzati képviselője tájékoztatása szerint a rekonstrukció következő üteme a Rózsa utca 30 szám és a Barsi Dénes utca közötti útszakaszt érinti. A kivitelezési munkák miatt augusztus 11 és 13 között teljes útlezárásra kell számítani ezen a szakaszon, írja a Duna Online. Július 25-én ismét a közösségé volt a főszerep a település tájházának udvarában. Iszka Szent György 5. alkalommal rendezte meg saját barátság napját, amely idén is megható pillanatokkal, vidám programokkal és közösségi élményekkel erősítette az összetartozást. Az esemény célja ezúttal is az volt, hogy a falubeliek együtt töltsenek egy kellemes délutánt, megköszönjék azok munkáját, akik sokat tesznek a közösségért, és tovább erősítsék az összetartozás érzését, írja a FEOL.
3: Tudományos testületet hoznak létre a jégkármérséklő rendszer vizsgálatára. A szolgáltatással kapcsolatos aggályokat független szakember.

0: is tudósok értékelik. A rendszer működéséről a Fejér vármegyei gazdák is elmondhatják véleményüket. Az észrevételeiken alapuló felmérést az Agrárkamara készíti el. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos időre van kilátás. A reggel még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő. Délután már 29 és 35 fok közötti maximum értékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Jön a forróság, közeleg a hétvége is, de már most nagy a dugó az M7-esen a Balaton irányába. Martonvásár előtt 5-6 kilométeren torlódik a pálya. Ha valaki tudja az okát, írja meg 0620 55 55 155. A Nightcrawlers dala is itt van. Push the feeling on a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tündítől jött a megfejtés az M7-es dugóra, a Martonvásárnál a Balaton felé fákat vágnak ki, ezért egy sávot lezártak, 5-6 kilométeres a torlódás. Köszönjük, Tündi, jó utat neked, kitartást, ha pedig további közlekedési infó van, jöhet a 0620-55-55-155-re, és jön a Love Generation is, Bob Sinclair slágere majd 9 után. És hozom a halott pénzt is. Még egyszer hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620-55-55-155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

0: a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Különleges véradás a Kultik moziban. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Magyar Vöröskereszt július 30-án csütörtökön különleges véradó akciót szervez a Kultik moziban, ahol délután 2 és 4 óra között várják azokat, akik önkéntes véradással szeretnének segíteni embertársaikon. A véradás a nyári időszakban különösen fontos, hiszen a szabadságolások és az utazások miatt ilyenkor gyakran csökken a donorok száma, miközben a kórházak vérellátását folyamatosan biztosítani kell. A mostani akciót egy különleges ajándékkal is szeretnék még vonzóbbá tenni a szervezők. Minden sikeres véradó egy mozi jegyet kap ajándékba, amelyet a Kultik moziban használhat fel, írja Duna Online. Július 25-én ismét a közösségé volt a főszerep a település tájházának udvarában. Iszka Szent György 5. alkalommal rendezte meg saját barátság napját, amely idén is megható pillanatokkal, vidám programokkal és közösségi élményekkel erősítette az összetartozást. Az esemény célja ezúttal is az volt, hogy a falubeliek együtt töltsenek egy kellemes délutánt, megköszönjék azok munkáját, akik sokat tesznek a közösségért, és tovább erősítsék az összetartozás érzését, írja a FEOL. Lezuhant egy siklóernyős július 25-én este a Vértesben Mór és Csókakő között. A sérülthöz a Móri önkormányzat és a székesfehérvári hivatásos tűzoltókkal mentőkkel közösen indultak el. A nehéz erdős terep miatt a mentőegységek csak gyalog tudták megközelíteni a baleset helyszínét. A siklóernyős férfit még sötétedés előtt sikerült megtalálniuk. A férfit a helyszíni ellátást követően Hordágyra helyezték, a mentést a Fejérvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította, írja a FEOL. Folytatódik az E.ON hálózat fejlesztése táboráláson. Orosz Csaba, 10-es választókerület önkormányzati képviselője tájékoztatása szerint a rekonstrukció következő üteme a Rózsa utca 30 szám és a Barsi Dénes utca közötti útszakaszt érinti. A kivitelezési munkák miatt augusztus 11 és 13 között teljes útlezárásra kell számítani ezzel a szakaszon, írja a Duna Online.
2: Tudományos testületet hoznak létre a jégkármérséklőrendszer vizsgálatára. A szolgáltatással kapcsolatos aggályokat független szakemberek és tudósok értékelik. A rendszer működéséről a Fejér vármegyei gazdák is elmondhatják véleményüket. Az észrevételeiken alapuló felmérést az Agrárkamara készíti el.
1: Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos időre van kilátás. A reggel még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő. Délután már 29 és 35 fok közötti maximum értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hűsítő üzemmódba kapcsolunk a French Affair-rel, My Heart Goes Boom, jön a Backstreet Boys és a We've Got It Going On, Alternatia Free-vel, Fatboy Slim, elsőként pedig Mary J. Blige, Family Affair, 5 perccel múlt 9, hello, jó munkát, jó utat, jó pihenést a szabadságolóknak, Maxim Levente vagyok.
0: Best

0: zenét.
1: Best FM, a legjobb zenék. 1997. március 31-a pontos dátum, amikor Altra Nati, az amerikai énekesnő, producer, Free című most érkező dala megjelent, a neves Billboard magazin pedig a 100 legjobb dance dal listáján az 50. pozícióba sorolta a felvételt.

Jazz FM a legjobb zenék. Két helyen is 5-6 kilométeres torlódás alakult ki. Az egyik ilyen az M0-ás az M1-es felé Vecséstől, illetve az M5 Budapest felé Kakucs előtt. Jó utat, ha dugó baleset van, a közlekedési infót hívható SMS Viber számunkra várom, 0620 55 55 155. A Hands On, előtte még a New Level Empire és Wolf Kati, most pedig a French Affair jön itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Brutális hőség vár ránk a következő egy hétben. Részletes időjárás jelentés a hírek végén rögtön 10 óra. Jó reggelt, itt a vége a szerda reggelnek, de délelőtt is szólnak a legjobb zenék, például a Compact Discótól. És valóban ma még úgy tűnhet, hogy minden rendben, bár már ma is 35 fokig emelkedhet a maximum, de ez egyre csak fokozódik, úgyhogy üldögéljünk együtt egy hűs, vízesés tövében. Jön a TLC is a Waterfalls-zal, de csak a következő órában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Napos időre van kilátás, felhő alig lesz az égen. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kis településeknek a Magyar Falu programban. Ebből a forrásból utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá. Megérkezett a Ford T-modell a Magyar Nemzeti Múzeumba. Daruval emelték fel, és a legnagyobb óvintézkedések mellett gurították be az épületbe a 100 éves, ma is üzemképes járművet, amely csütörtöktől látható az Amerikai Álom című kiállításon. Az autó azért is különleges, mert a típus tervezésében két magyar mérnök, Galamb József és Farkas Jenő is részt vett. Növényi eredetű anyag okozta a szennyezést a Fekete-Körösön. A jelentős mennyiségű uszadékot eltávolították és egy komposztáló telepre szállították. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság közölte, hogy a vízvizsgálatok eredményei megfelelőek, így a korábban bezárt szabad strandokat újra megnyitották. A forgalom fellendülését várják a dinnyetermesztők a következő napokban. A termelők abban bíznak, hogy a várható felmelegedés élénkíteni fogja a keresletet. Ha mégsem növekszik a fogyasztás, jövőre visszaeshet a dinnyetermelés Magyarországon. Mohácson tartja meg bőrzével és megemlékezésekkel egybekötött vándorgyűlését a csata 500. évfordulója apropóján a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete augusztus 9-én. A Selyemgyár kulturális negyedben a szakma neves képviselői tartanak előadásokat, majd a mohácsi csata 500 éves jubileumáról emlékeznek meg, s ezúttal is kibocsátják a vándorgyűlési emlékérmet. Az emlékérem ezúttal a mohácsi csata évfordulójára utaló verettel jelenik meg, amely az érdeklődők, gyűjtők számára ezüst és bronz kivitelben lesz hozzáférhető. Dél-Olaszországban a turisták biztonságban visszatértek szállásaikra az erdőtüzek eloltása után. Az egyik érintett, dél-kelet-olaszországi település polgármestere elmondta, hogy a szálláshelyek ismét biztonságosak, senki sem sérült meg, viszont károsodott a felbecsülhetetlen környezeti örökség. A térségben fellobbant erdőtüzet hétfő estére sikerült eloltani, a lángok miatt több száz embert a tengeren keresztül menekítettek ki. Sztrájkolnak az egészségügyi dolgozók Romániában. Csaknem 500 közkórház, több tízezer alkalmazottja tiltakozik az új közalkalmazotti bértörvény tervezete ellen. Az érintett intézményekben csak a sürgősségi ellátást biztosítják. A munkavállalókat képviselő szakszervezet közölte, hogy a bérpótlékok tervezett lefaragása elfogadhatatlan, és követelik a létszámstopp feloldását is a súlyos munkaerőhiánnyal küzdő egészségügyben.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Különleges véradás a Kultik moziban. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Magyar Vöröskereszt július 30-án csütörtökön különleges véradó akciót szervez a Kultik moziban, ahol délután 2 és 4 óra között várják azokat, akik önkéntes véradással szeretnének segíteni embertársaikon. A véradása a nyári időszakban különösen fontos, hiszen a szabadságolások és az utazások miatt ilyenkor gyakran csökken a donorok száma. miközben a kórházak vérellátását folyamatosan biztosítani kell. A mostani akciót egy különleges ajándékkal is szeretnék még vonzóbbá tenni a szervezők. Minden sikeres véradó egy mozi jegyet kap ajándékba, amelyet a Kultik moziban használhat fel, írja Duna Online. Július 25-én ismét a közösségé volt a főszerep a település tájházának udvarában. Iszka Szent György 5. alkalommal rendezte meg saját barátságnapját, amely idén is megható pillanatokkal, vidám programokkal és közösségi élményekkel erősítette az összetartozást. Az esemény célja ezúttal is az volt, hogy a falubeliek együtt töltsenek egy kellemes délutánt, megköszönjék azok munkáját, akik sokat tesznek a közösségért, és tovább erősítsék az összetartozás érzését, írja a FEOL. Lezuhant egy siklóernyős július 25-én este a Vértesben Mór és Csókaklő között. A sérülthöz a Móri önkormányzat és a székesfehérvári hivatásos tűzoltókkal mentőkkel közösen indultak el. A nehéz erdős terep miatt a mentőegységek csak gyalog tudták megközelíteni a baleset helyszínét. A siklóernyős férfit még sötétedés előtt sikerült megtalálniuk. A férfit a helyszíni ellátást követően Hordágyra helyezték, a mentést a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította, írja a FEOL. Folytatódik az E.ON hálózat fejlesztése távolálláson. Orosz Csaba, 10-es választókerület önkormányzati képviselője tájékoztatása szerint a rekonstrukció következő üteme a Rózsa utca 30 szám és a Barsi-Dénes utca közötti útszakaszt érinti. A kivitelezési munkák miatt augusztus 11 és 13 között teljes útlezárásra kell számítani ezen a szakaszon, írja a Duna Online.
2: Tudományos testületet hoznak létre a jégkármérséklőrendszer vizsgálatára. A szolgáltatással kapcsolatos aggályokat független szakemberek és tudósok értékelik. A rendszer működéséről a Fejér vármegyei gazdák is elmondhatják véleményüket. Az észrevételeiken alapuló felmérést az Agrárkamara készíti el.
3: Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos időre van kilátás. A reggel még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő. Délután már 29 és 35 fok közötti maximum értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 5 perccel 10 után a The Wantedhoz csatlakozom. Glad You Came, örülök, hogy jöttél, és annak is, hogy együtt töltjük a szerda délelőttöt, munkahelyen, útközben, vagy a vízparton. Amit biztosan ígérhetek, hűsítő slágerek, például a Mojo-tól, Manu Chao-tól vagy Tupac-től, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
0: Best

Best FM a legjobb zenék a Bongo Bongo-val, a francia-spanyol Manu Chao debütáló albumának 98-as slágerével hangolódunk a forróságra, na és egy kis behűtött jéggel.

0: Last FM, a legjobb zenék az M0-áson, az M1-es felé Vecsés magasságában. A külső szalagkorlát javítása miatt lezártak egy sávot, a torlódás 7-8 km per pillanat. Erős teherforgalom miatt torlódik az M1-es Budapest felé Biatorbágy és Tatabánya között a külső sávon. Személyautóval továbbra is érdemes az átterelt belső sávot választani, és dolgoznak az M5-ösön is Budapest felé Újhartyánnál, kátyúznak a külső sávon, ott 3-4 km a dugó. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 11 óra jönnek a friss hírek, a végén időjárás jelentés, Hőkupola Edition. 11 után pedig zenél nekünk többek között a Jamiroquai. És jön a Kelemen kabátban is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A nyári hőségben jelentősen megnő az ételmérgezések kockázata. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A nyári hőségben jelentősen megnő az ételmérgezések kockázata, ezért érdemes fokozottan odafigyelni az élelmiszerek megfelelő tárolására és szállítására. Erre hívja fel a figyelmet a Szent Pantaleon Kórház. A tájékoztatás szerint a kánikulában a baktériumok rendkívül gyorsan elszaporodnak, ezért a felvágottakat, tejtermékeket, tojásos vagy majonézes ételeket kizárólag jól lehűtött hűtőtáskában ajánlott szállítani. A főtt ételeket sem szabad hosszabb ideig a melegben hagyni. 30 Celsius fok felett már egy óra elteltével is megnőhet a romlás veszélye. További tanácsok a Duna Online oldalán. A Magyar Vöröskereszt július 30-án csütörtökön különleges véradó akciót szervez a Kultik moziban, ahol délután 2 és 4 óra között várják azokat, akik önkéntes véradással szeretnének segíteni embertársaikon. A véradása a nyári időszakban különösen fontos, hiszen a szabadságolások és az utazások miatt ilyenkor gyakran csökken a donorok száma, miközben a kórházak vérellátását folyamatosan biztosítani kell. A mostani akciót egy különleges ajándékkal is szeretnék még vonzóbbá tenni a szervezők. Minden sikeres véradó egy mozi jegyet kap ajándékba, amelyet a Kultik moziban használhat fel, írja Duna Online. Lezuhant egy siklóernyős július 25-én este a Vértesben, Mór és Csókakő között. A sérülthöz a Móri önkormányzat és a székesfehérvári hivatásos tűzoltókkal, mentőkkel közösen indultak el. A nehéz erdős terep miatt a mentőegységek csak gyalog tudták megközelíteni a baleset helyszínét. A siklóernyős férfit még sötétedés előtt sikerült megtalálniuk. A férfit a helyszíni ellátást követően hordágyra helyezték, a mentést a Fejérvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította, írja a FEOL.
3: Tudományos testületet hoznak létre a jégkármérséklőrendszer vizsgálatára. A szolgáltatással kapcsolatos aggályokat független szakemberek és tudósok értékelik. A rendszer működéséről a Fejérvár megyei gazdák is elmondhatják véleményüket. Az észrevételeiken alapuló felmérést az Agrárkamara készíti el. Szeptembertől áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek jelenleg a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoznak. Az áfamentessé tétel azoknál a Fejér vármegyei betegeknél is érezhető könnyebbséget hozhat, akik több, illetve drágább gyógyszert szednek tartósan.
2: Holnap folytatódik a napos száraz meleg időjárás. Az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés, többfelé lesz élénk, időnként erős a délies szél. Éjjel és napközben is fokozódik a meleg. Hajnalban 12 és 21 fok közötti értékeket mérhetünk, délután 32-37 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Rendkívüli riadókészültség lépett életbe az aszály miatt, a táplálkozás is segíthet a hőségben, kisebb földrengés rázta meg Szarajevót. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Rendkívüli riadókészültséget rendelt el az élő környezetért felelős miniszter az aszály miatt. Gajdos László közösségi oldalán arról beszélt, hogy az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány. 84 vízhiány kezelési körzetből 66-ban a hármas határérték felett van az aszályindex, ezért a legmagasabb fokozatú készültség lépett életbe. Ezáltal a vízügy hatékonyabban és gyorsabban tud beavatkozni szükség esetén. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lesz. Az időseket jelentősen megviseli a tartós meleg, ezért nem mindegy, mit fogyasztanak a kánikulában. A táplálkozással is segíthetünk a szervezetnek átvészelni a hőhullámot, hangsúlyozta rádiónkban Zentai Andrea, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ táplálkozás tudományi főosztályának vezetője.
5: A legfontosabb az, hogy a folyadékpontlásnak a jelentős része az víz legyen. Az időseknél arra érdemes még nagyon odafigyelni, hogy ilyenkor nem csak a szomjúságérzetük, hanem gyakran az étvágyuk is nagyon csökken, és ezért sokkal kevesebb energiát, tápanyagot vihetnek be, mint amire szükségük van. Ezért nagyon fontos az, hogy mennyire lehet kombinálják a folyadék és tápanyagbevitelt. Erre kiválóan alkalmasak például a zöldséglevesek, főzelékek, mártások, vagy mondjuk az ilyen különböző gyümölcstúrmixok, amiket nagyon jól lehet dúsítani.
4: Kisebb földrengés volt hajnalban Szarajevóban és környékén. A 3,1-es erősségű földmozgás több másodpercig tartott. Egy napilap jelentése szerint a közösségi oldalakon arról számoltak be az emberek, hogy felébredtek a rengésre 4 után. Az epicentrum a boszniai fővárostól keletre volt. Sérülésekről vagy anyagi károkról egyelőre nem érkezett hír. Földmozgást és mikrorezgéseket észleltek Parajd térségében. A Román Országos Sóipari Társaság emiatt másodfokú riasztás bevezetését javasolja az elárasztott sóbánya térségében. A Sóhegyen az elmúlt napokban érzékelték a földmozgást, és a korontpatak sótartalma is megnőtt. Beomlást vagy instabilitásra utaló jelet nem találtak a szakértők. A hírek végén már is mondom a részleteket az időjárásról. Itt a kánikula, napos idő lesz ma csapadék nélkül. A Dunántúlon délután fátyolfelhők szűrhetik a napsütést. A szél északnyugaton megélénkül, ma is erős lesz az UV-sugárzás. 30 és 35 fok között alakulnak a csúcsok, ennél csak északkeleten lehet pár fokkal alacsonyabb a maximum. A következő napokban fokozódik a hőség, holnap száraz napos idő lesz és a szél is gyenge marad. 32-37 fok várható, hétvégére akár 39-40 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Kegyetlen nyár, zenében is jön az Aesop Bass és a Cruel Summer, és csodálatos a címe az Aerosmith dalának, Amazing. A megoldás az aszára pedig Justin Timberlake a Cry Me a River-rel. Hát jó lenne, ha sírna egy kis Dunát, Balatont, Velencei tavat. 4 perccel múlt 11, hello! Jó munkát, jó utat, jó pihenést! Max Levente vagyok.
0: Best FM!

0: Best FM a legjobb zenék 1993-ban folytatjuk. Akkor jelent meg az Aerosmith Get a Grip című albummal rajta olyan slágerekkel, mint a Crying, a Crazy vagy a most érkező Amazing. A dal az énekes Steven Tyler korábbi súlyos drog és alkohol függőségéről, az abból való felépülésről, a tiszta életről és a második esélyről szól.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. M7 Balaton felé Martonvásárnál fakivágás miatt lezárták a külső sávot, a pálya most is torlódik pár kilométeren. Dolgoznak az M5-ösön és Budapest felé Újhartyán térségében kátyúzás miatt a külső sávot lezárták, ott is 4-5 kilométer a torlódás. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtelmezei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Next FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pillanatokon belül dél indul a Best délután, kivételesen Horival, Majoros Ritának jó pihenést kívánunk, Hori pedig Naughty Boy La La La című dalával indítja a playlistet. Találkozzunk holnap reggel 6 óra 10-kor, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Különleges véradás a Kultik moziban. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A nyári hőségben jelentősen megnő az ételmérkezések kockázata, ezért érdemes fokozottan odafigyelni az élelmiszerek megfelelő tárolására és szállítására. Erre hívja fel a figyelmet a Szent Pantaleon Kórház. A tájékoztatás szerint a kánikulában a baktériumok rendkívül gyorsan elszaporodnak, ezért a felvágottak a tejtermékeket, tojásos vagy majonézes ételeket kizárólag jól lehűtött hűtőtáskában ajánlott szállítani. A főtt ételeket sem szabad hosszabb ideig a melegben hagyni, 30 Celsius fok felett már egy óra elteltével is megnőhet a romlás veszélye. További tanácsok a Duna Online oldalán. Július 25-én ismét a közösségé volt a főszerep a település tájházának udvarában. Iszka Szent György 5. alkalommal rendezte meg saját barátságnapját, amely idén is megható pillanatokkal, vidám programokkal és közösségi élményekkel erősítette az összetartozást. Az esemény célja ezúttal is az volt, hogy a falubeliek együtt töltsenek egy kellemes délutánt, megköszönjék azok munkáját, akik sokat tesznek a közösségért, és tovább erősítsék az összetartozás érzését, írja a FEOL. Lezuhant egy siklóernyős július 25-én este a Vértesben Mór és Csókakő között. A sérülthöz a Móri önkormányzat és a székesfehérvári hivatásos tűzoltókkal, mentőkkel közösen indultak el. A nehéz erdős terep miatt a mentőegységek csak gyalog tudták megközelíteni a baleset helyszínét. A siklóernyős férfit még sötétedés előtt sikerült megtalálniuk. A férfit a helyszíni ellátást követően hordágyra helyezték, a mentést a Fejérvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította, írja a FEOL. A tartós hőség és a csapadékhiány miatt a vadgazdálkodók és önkéntesek itt Fejérvár megyében is új itatókat tesznek ki, hogy az erdők állatai ivóvízhez jussanak. A mesterséges itatók nem csak a vadászhajtó fajokat segítik, de az énekes madarak, a méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja azokat. Emellett a régi dagonyákat és a vaditatókat is folyamatosan töltik fel ivóvízzel. Tudományos testületet hoznak létre a jégkármérséklőrendszer vizsgálatára. A szolgáltatással kapcsolatos aggályokat független szakemberek és tudósok értékelik. A rendszer működéséről a Fejér vármegyei gazdák is elmondhatják véleményüket. Az észrevételeiken alapuló felmérést az Agrárkamara készíti el. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos időre van kilátás, a reggel még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő, délután már 29 és 35 fok közötti maximum értékeket mérhetünk.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Rendkívüli riadó készültség lépett életbe az aszály miatt. Lassan itt a parlagfű pollen szezon, kisebb földrengés rázta meg Szarajevót. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Rendkívüli riadó készültséget rendelt el az élő környezetért felelős miniszter az aszály miatt. Gajdos László közösségi oldalán arról beszélt, hogy az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány. 84 vízhiány kezelési körzetből 66-ban a hármas határérték felett van az aszályindex, ezért a legmagasabb fokozatú készültség lépett életbe. Ezáltal a vízügy hatékonyabban és gyorsabban tud beavatkozni szükség esetén. Hamarosan kezdődik a parlagfű szezon, július végén már országszerte bekerülnek a levegőbe a gyomnövény pollen szemei. Emiatt a legérzékenyebbeknél már a következő napokban is jelentkezhetnek tünetek. Az orvosok a megelőzés érdekében azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak a terápia beállításáról. Fontos betartani a fürdőzés szabályait. Ha valaki nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe. Figyeljünk a viharjelzésre, a vízi sporteszközökön pedig használjunk mentő mellényt. Egyre elterjedtebb a szápozás. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan meggondolatlanul indulnak el az eszközzel, mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a vízimentők magyarországi szakszolgálatának elnöke.
4: Másodfokú viharjelzésben nem megyünk ki szapra. Nagy szélben is nagyon meg kell tervezni, mit akarunk csinálni. A szap az nem egy tengerjáró nagy hajó, hanem az egy egyszerű evezős történet, tehát ennek megfelelően kéne megtervezni az, hogy mire vállalkozunk aznap. A szapozásnál a legfontosabb még, amit kiemelnék, az, hogy napvédelmünk legyen, megfelelő ruházat, folyadékot vigyünk magunkkal, illetve a visnek a használata, meg hát a mentőmellény az legyen ott, hogyha nem is veszi föl, kötözze föl a szapra, és amikor olyan időjárás van, ami megváltozik, és ettől veszélyesebbé válik a vízen tartózkodás, akkor vegye föl.
3: Kisebb földrengés volt hajnalban Szarajevóban és környékén. A 3,1-es erősségű földmozgás több másodpercig tartott. Egy napilap jelentése szerint a közösségi oldalakon arról számoltak be az emberek, hogy felébredtek a rengésre 4 után. Az epicentrum a boszniai fővárostól keletre volt. Sérülésekről vagy anyagi károkról egyelőre nem érkezett hír. Itt a kánikula, napos idő lesz ma csapadék nélkül. A Dunántúlon délután fátyolfelhők szűrhetik a napsütést. A szél északnyugaton megélénkül, ma is erős lesz az UV-sugárzás. 30 és 35 fok között alakulnak a csúcsok, ennél csak északkeleten lehet pár fokkal alacsonyabb a maximum. A következő napokban fokozódik a hőség, holnap száraz napos idő lesz és a szél is gyenge marad. 32-37 fok várható, hétvégére akár 39-40 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori Elmúlt Dél, Majoros Rita szabadságon, úgyhogy megpróbálok helyette egy kis jókedvet teremteni a legjobb zenékkel, itt szerdán a munka mellé. Itt lesz velem DJ Antoine és a Welcome to Saint-Tropez, a kezdés pedig Naughty Boy, ez a La La La. Rádiózzunk együtt, óvatosan az utakon, hogyha info lenne, dobja valaki.
0: Best FM,

0: legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Blaha Louisiana és a Nemereszt. Szép napot mindenkinek! Július 29-e van szerda, az utolsókat rúgjuk a júliusból, de a melegből még ki fog nekünk járni, ugyanis a holnapi naptól hőségriasztás lép életbe, visszatér a kánikula, és rá is pillantok a telefonomra, hogy mit jelent ez hőmérsékletben. Hát holnapra 35-öt mond, aztán péntektől egészen hétfőig 36 fok lesz, és kedden meg szerdán a jövő héten 37 fokot ír most az előrejelzés. Azért ez nem kis dolog, olyan meleg van, mint a Vadnyugaton nagyjából. Érezzük is úgy magunkat a folytatásban, most így az ebédidő mellé hozom Will Smith-t, és ez a Wild Wild West most itt a Best-en.

Best of a legjobb zenék, ez volt a Let's Talk About Sex a Salt and Pepper-tól. Kicsit nézünk körül az ország útjain, hát továbbra is az autópályáinkon munkálatok és terelések nehezítik a haladást. Az M1-es autópályán megszokhattuk, hogy Budapest felé vezető oldalon Komárom és Biatorbágy között, ez így van. Aztán az M3-as autópályán szintén Budapest felé vezető oldalon Bak térségében van egy fix terelés, a 40-es kilométernél 5 km hosszan torlódik a kocsisor. Az M5-ös autópályán kettő is van, mind a kettő Budapest felé, az egyik Újhartyán térségében a 41-es kilométernél, itt egy 3 kilométeres torlódás van, mert kátyúzzák az utat, aztán a másik pedig Kecskemét elkerülő szakaszán van, a 95-ös kilométernél a leállósávon halad a forgalom, a torlódás itt is több mint 3 kilométeres, aztán az M7-es autópályán is van Letenye felé vezető oldalon Martonvásár térségében egy fakivágás, a 31-es kilométernél torlódás alakult ki, ami meghaladja a 8 kilométert, aki teheti, Tárnoknál a 7-es főúton tud egy kicsit csalni, és akinek bármilyen infója van, amivel kiegészíteni ezt, azt tegye. A telefon és Viber számunk 0620-55-55-155, mint pedig egy rövid szünetet tartunk, aztán az anyósülésre beül mellén Király Viktor, és hozza majd a szólót.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig természetesen folytatjuk a délutánt a legjobb zenékkel, a munka mellé meghozza a jó hangulatot majd az M-People, a Moving On Up-pal érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A nyári hőségben jelentősen megnő az ételmérgezések kockázata. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A nyári hőségben jelentősen megnő az ételmérgezések kockázata, ezért érdemes fokozottan odafigyelni az élelmiszerek megfelelő tárolására és szállítására. Erre hívja fel a figyelmet a Szent Pantaleon Kórház. A tájékoztatás szerint a kánikulában a baktériumok rendkívül gyorsan elszaporodnak, ezért a felvágottakat, tejtermékeket, tojásos vagy majonézes ételeket kizárólag jól lehűtött hűtőtáskában ajánlott szállítani. A főtt ételeket sem szabad hosszabb ideig a melegben hagyni, 30 Celsius fok felett már egy óra elteltével is megnőhet a romlás veszélye. További tanácsok a Duna Online oldalán. A Magyar Vöröskereszt július 30-án csütörtökön különleges véradó akciót szervez a Kultik moziban, ahol délután 2 és 4 óra között várják azokat, akik önkéntes véradással szeretnének segíteni embertársaikon. A véradás a nyári időszakban különösen fontos, hiszen a szabadságolások és az utazások miatt ilyenkor gyakran csökken a donorok száma, miközben a kórházak vérellátását folyamatosan biztosítani kell. A mostani akciót egy különleges ajándékkal is szeretnék még vonzóbbá tenni a szervezők. Minden sikeres véradó egy mozi jegyet kap ajándékba, amelyet a Kultik moziban használhat fel, írja Duna Online. Lezuhant egy siklóernyős július 25-én este a Vértesben Mór és Csókakő között. A sérülthöz a Móri önkormányzat és a székesfehérvári hivatásos tűzoltókkal, mentőkkel közösen indultak el. A nehéz erdős terep miatt a mentőegységek csak gyalog tudták megközelíteni a baleset helyszínét. A siklóernyős férfit még sötétedés előtt sikerült megtalálniuk. A férfit a helyszíni ellátást követően hordágyra helyezték, a mentést a Fejérvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította, írja a FEOL. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal itt Fejérvár megyében is felhívja a szőlő tulajdonosok figyelmét arra, hogy a hazai szőlőtermesztést súlyosan veszélyeztető aranyszínű sárgaság betegség elleni védekezésben a házi kerti és a hobbi célú szőlő ültetvények gondozóinak is kiemelt szerepük van. A karanténbesorolású betegség terjedésért elsősorban az amerikai szőlőkapóca felelős, ezért a kártevő ellen időben elvégzett védekezés kulcsfontosságú. A NABIH hangsúlyozza, hogy a permetezés csak akkor lehet eredményes, ha megfelelő időpontban és a kapócák ellen engedélyezett növényvédőszerrel történik. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos időre van kilátás, a reggel még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő, délután már 29 és 35 fok közötti maximum értékeket mérhetünk.
3: A felelős ivóvíz felhasználásra figyelmeztetnek a vízművek. Életbe lépett a vagyonvisszaszerzési hivatal felállításáról szóló törvény. Nyakunkon a hőhullám. Villányi Eszter vagyok. Harmadfokú hőségriasztás lép életbe holnaptól. A népegészségügy figyelmeztet, fontos a folyadékpótlás. A legmelegebb órákban kerüljük a tűzőnapot és gondoskodjunk az UV-védelemről. A krónikus betegeket jobban megviseli a kánikula. A csecsemőkre, kisgyermekekre, idősekre pedig különösen figyeljünk. Ha valakinél a hőkuta jeleit tapasztaljuk, azonnal vigyük hűvös helyre és hívjunk mentőt. Takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot a vízművek, több társaság is figyelmeztetést adott ki. Mellőzzük a nem létfontosságú ivóvíz használatot, mint a medencetöltés vagy autómosás. A közületi fogyasztókat arra kérték, hogy csökkentsék az öntözés mértékét és gyakoriságát, pormentesítésre, az utak járdák locsolására pedig ne használjanak ivóvizet. A hőhullám idején drasztikusan emelkedhet a vízfogyasztás, ezért fontos a felelős ivóvíz felhasználás annak érdekében, hogy ne kelljen vízkorlátozást bevezetni. életbe lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény. Ezt az államfői jogköröket jelenleg gyakorló házelnök közölte közösségi oldalán. Forsthoffer Ágnes jelezte, a Sándor Palota szakembereivel megvizsgálták a törvényt alkotmányossági szempontból az aláírás előtt, és nem merült fel aggály. Arra is kitért, hogy az új hivatal a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért és a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzéséért, valamint a megelőzésért felel majd. Kritikus lesz a következő egy hét hallgazdálkodás szempontjából a Velencei tónál, ezt a MOHOZ kirendeltség vezetője közölte. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, jelenleg a vízminőséggel nincs baj, de a szélcsendes hétvége gondot okozhat az oxigénszintben, ami lokális halpusztulást okozhat. A vízügy közölte, hogy egy csepp eső sem várható a következő napokban a Velencei tónál, jelenleg 33 cm-es a vízállás. Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista a fővárosban, a tragédia a Semmelweis Egyetem Rókus Egészségközpontnál történt, a baleset körülményeit vizsgálja a hatóság. Itt a kánikula, napos idő lesz ma csapadék nélkül, a Dunántúlon délután fátyolfelhők szűrhetik a napsütést. A szél északnyugaton megélénkül, ma is erős lesz az UV-sugárzás. 30 és 35 fok között alakulnak a csúcsok, ennél csak északkeleten lehet pár fokkal alacsonyabb a maximum. A következő napokban fokozódik a hőség, holnap száraz napos idő lesz és a szél is gyenge marad. 32-37 fok várható, hétvégére akár 39-40 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Túl vagyunk már a hét felén, úgyhogy nem kell sokat kibírni a munkába, csak ez a délután, meg még kettő nap, úgyhogy ez el fog szaladni, főleg, hogyha közben a legjobb zenéket hallgatjuk. Július 29-e van szerda, és dübörögni fog majd Nelly Furtadótól az I'm Like a Bird, a kezdés pedig a pop divájájé Madonna jön, és szól az American Pie, rádiózunk együtt.
0: Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Szép napot kívánok mindenkinek. Július 29-e van szerda, a névnaposok a Flórák és a Márták, a születésnaposok között pedig a most is aktívan autóversenyző Fernando Alonsót köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket, mi pedig mozgásban maradunk. Jön a 90-es évek egyik legnagyobb slágere, az M People-től. Ez a Moving On Up itt a

Best FM a legjobb zenék, egy gyönyörű dal a 90-es évekből, ez volt az All For One-tól az I Swear. Szép napot mindenkinek, jönnek a legjobb zenék továbbra is, hogy földobják a munkaidőt. Egy rövid szünet, aztán Naida Alival és a Rapture-rel megyünk is tovább itt a Best-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Csak úgy rohan az idő, hamarosan 2 óra lesz, aztán természetesen folytatom a legjobb zenékkel. Itt lesz velem Michael Jackson és Janet Jackson közöse, a Scream-mel érkezik majd a tesópár.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A nyári hőségben jelentősen megnő az ételmérgezések kockázata. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A nyári hőségben jelentősen megnő az ételmérgezések kockázata, ezért érdemes fokozottan odafigyelni az élelmiszerek megfelelő tárolására és szállítására. Erre hívja fel a figyelmet a Szent Pantaleon Kórház. A tájékoztatás szerint a kánikulában a baktériumok rendkívül gyorsan elszaporodnak, ezért a felvágottak a tejtermékeket, tojásos vagy majonézes ételeket kizárólag jól lehűtött hűtőtáskában ajánlott szállítani. A főtt ételeket sem szabad hosszabb ideig a melegben hagyni, 30 Celsius fok felett már egy óra elteltével is megnőhet a romlás veszélye. További tanácsok a Duna Online oldalán. Lezuhant egy siklóernyős július 25-én este a Vértesben Mór és Csókakő között. A sérülthöz a Móri önkormányzat és a székesfehérvári hivatásos tűzoltókkal, mentőkkel közösen indultak el. A nehéz erdős terep miatt a mentőegységek csak gyalog tudták megközelíteni a baleset helyszínét. A siklóernyős férfit még sötétedés előtt sikerült megtalálniuk. A férfit a helyszíni ellátást követően Hordágyra helyezték, a mentést a Fejérvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította, írja a FEOL. Folytatódik az E.ON hálózatfejlesztése táborálláson. Orosz Csaba, 10-es választókerület önkormányzati képviselője tájékoztatása szerint a rekonstrukció következő üteme a Rózsa utca 30 szám és a Barsi-Dénes utca közötti útszakaszt érinti. A kivitelezési munkák miatt augusztus 11 és 13 között teljes útlezárásra kell számítani ezen a szakaszon, írja a Duna Online. Július 25-én ismét a közösségé volt a főszerep a település tájházának udvarában. Iszka Szent György 5. alkalommal rendezte meg saját barátságnapját, amely idén is megható pillanatokkal, vidám programokkal és közösségi élményekkel erősítette az összetartozást. Az esemény célja ezúttal is az volt, hogy a falubeliek együtt töltsenek egy kellemes délutánt, megköszönjék azok munkáját, akik sokat tesznek a közösségért, és tovább erősítsék az összetartozás érzését, írja a FEOL.
3: Tudományos testületet hoznak létre a jégkármérséklőrendszer vizsgálatára. A szolgáltatással kapcsolatos aggályokat független szakemberek és tudósok értékelik. A rendszer működéséről a Fejér vármegyei gazdák is elmondhatják véleményüket. Az észrevételeiken alapuló felmérést az Agrárkamara készíti el.
2: Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos időre van kilátás, a reggel még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő, délután már 29 és 35 fok közötti maximum értékeket mérhetünk.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Jön a harmadfokú hőségriasztás, a szájvédelmi intézkedések léptek életbe, megkezdődik a parlagfű szezon. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Éjféltől egészen jövő keddig harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben az egész országban. A meteorológiai előrejelzés szerint a napi középhőmérséklet meghaladja a 27-29 Celsius fokot, ezért az országos tisztifőorvos a legmagasabb fokú figyelmeztetést rendelt el. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy fogyasszon sok folyadékot, lehetőleg vizet, kerülje a tűző napot 11 és 15 óra között, és ne végezzen megterhelő fizikai munkát. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok és a krónikus betegek. Fontos, hogy senki ne hagyjon gyermeket vagy házi állatot parkoló autóban, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felforrósodhat. A nagy szárazság miatt a szabadtéri tűzgyújtást is ajánlott mellőzni. Az ország területének mintegy háromnegyedén a legmagasabb fokozatú a szájvédelmi készültséget rendelték el a súlyos vízhiány miatt. Az élő környezetért felelős miniszter közölte, Magyarország 84 vízhiánykezelési körzetéből 66-ban már meghaladja az Assai Index a jogszabályban rögzített legmagasabb határértéket. A vízügyi igazgatóságok szakemberei az ország 74%-án rendkívüli védekezési fokozatban dolgoznak. Gajdos László elmondta, az a cél, hogy a szükséges beavatkozásokat gyorsabban és hatékonyabban végezhessék el, enyhítve a tartós csapadékhiány és a hosszantartó hőség okozta károkat. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. A korai és a középérésű fajták már országszerte kaphatóak a piacokon, zöldségeseknél és a termelői árusítóhelyeken. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint több gazdaság idén is meghirdeti a népszerű Szedd Magad akciót, így a családok közvetlenül a termelőktől is beszerezhetik a friss gyümölcsöt. A magyar őszi barack időjárástól függően akár szeptember közepéig is elérhető lehet. Már a napokban tüsszöghetnek a parlagfűtől az allergiások. Július végén már országszerte bekerülnek a levegőbe a gyomnövény pollen szemei. A parlagfű virágpora leggyakrabban orrfolyás, tüsszögést és szemviszketést okozza. Túlnyomóan derült időre számíthatunk, csak később a Dunántúlra sodródhatnak fátyolfelhők. Csapadék nem lesz, a legmagasabb hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul, de az északkeleti határ közelében ennél pár fokkal alacsonyabb lehet a maximum. Holnap is csapadékmentes idő várható, többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali 12-21 fokról délutánra általában 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szikrázó napsütés és betonba döngölő meleg van, úgyhogy abszolút mediterrán a feeling, úgyhogy zenei szempontból is most ebbe fogunk kicsit belekóstolni, ugyanis itt lesz velem Shakira a Lokával, na meg a Bombon is hozza a Viva Espanyát hamarosan, a kezdés pedig az Atomic Kittennél, ez a Tidy's High, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori.
0: Best FM.

Eszterfem a legjobb zenék, a duetteknek mindig van valami extra varázsa, főleg, hogyha két testvérpár áll össze. Ezt tette Michael Jackson és Janet Jackson, a 90-es évekből hozzák most el a Screamet ide a Bestre.

Stefan a legjobb zenék Britney-től volt ez a Crazy. Egy rövid szünet, aztán természetesen folytatom a legjobb zenékkel, hogy jól teljen a munkaidő. Bekészítettem már a Pussycat Dolls dalát. A hash-hash-sal jönnek majd a csajok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt az RTF New és a Csak azért is szerelem. Az első emelet dalát dolgozták át zseniálisan. Magunk mögött hagyjuk a feldolgozásokat, és visszatérünk a 2000-es évek felejthetetlen slágereihez. A folytatásba egy olyan dal jön, ami szerintem a fesztivál korszak első mérföldkövét rakta le, ha lehet így mondani. Eric Pitz érkezik, és a

0: XFM. A legjobb a műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Különleges véradás a Kultik moziban. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Magyar Vöröskereszt július 30-án csütörtökön különleges véradó akciót szervez a Kultik moziban, ahol délután 2 és 4 óra között várják azokat, akik önkéntes véradással szeretnének segíteni embertársaikon. A véradása a nyári időszakban különösen fontos, hiszen a szabadságolások és az utazások miatt ilyenkor gyakran csökken a donorok száma, miközben a kórházak vérellátását folyamatosan biztosítani kell. A mostani akciót egy különleges ajándékkal is szeretnék még vonzóbbá tenni a szervezők. Minden sikeres véradó egy mozi jegyet kap ajándékba, amelyet a Kultik moziban használhat fel, írja Duna Online. Július 25-én ismét a közösségé volt a főszerep a település tájházának udvarában. Iszka Szent György 5. alkalommal rendezte meg saját Barátság napját, amely idén is megható pillanatokkal, vidám programokkal és közösségi élményekkel erősítette az összetartozást. Az esemény célja ezúttal is az volt, hogy a falubeliek együtt töltsenek egy kellemes délutánt, megköszönjék azok munkáját, akik sokat tesznek a közösségért, és tovább erősítsék az összetartozás érzését, írja a FEOL. Lezuhant egy siklóernyős július 25-én este a Vértesben Mór és Csókaklő között. A sérülthöz a Móri önkormányzat és a székesfehérvári hivatásos tűzoltókkal mentőkkel közösen indultak el. A nehéz erdős terep miatt a mentőegységek csak gyalog tudták megközelíteni a baleset helyszínét. A siklóernyős férfit még sötétedés előtt sikerült megtalálniuk. A férfit a helyszíni ellátást követően Hordágyra helyezték, a mentést a Fejérvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította, írja a FEOL. Folytatódik az E.ON hálózatfejlesztése táborálláson. Orosz Csaba, 10-es választókerület önkormányzati képviselője tájékoztatása szerint a rekonstrukció következő üteme a Rózsa utca 30 szám és a Barsi-Dénes utca közötti útszakaszt érinti. A kivitelezési munkák miatt augusztus 11 és 13 között teljes útlezárásra kell számítani ezen a szakaszon, írja a Duna Online.
2: Tudományos testületet hoznak létre a jégkármérséklőrendszer vizsgálatára. A szolgáltatással kapcsolatos aggályokat független szakemberek és tudósok értékelik. A rendszer működéséről a Fejér vármegyei gazdák is elmondhatják véleményüket. Az észrevételeiken alapuló felmérést az Agrárkamara készíti el.
1: Holnap folytatódik a napos száraz meleg időjárás. Az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés, többfelé lesz élénk, időnként erős a déli szél. Éjjel és napközben is fokozódik a meleg. Hajnalban 12 és 21 fok közötti értékeket mérhetünk, délután 32-37 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A 93.1 Best FM-en nyilván találkozunk, ahogy tegnap még késő délután, kora este megígértem a hallgatóknak. Én Molek Csongor vagyok, tisztelettel köszöntök mindenkit innen Dunaújvárosból és a környékről, és indítjuk az első közös óránkat. Look Comes felvételével, ez egy feldolgozás, Szól azonnal a Fast Car.
0: 93.1 Best

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Szeretettel köszöntök mindenki, Dunói Városi hallgatók. Ez már a szerda délutánunk elős közepe. A mikrofon mögött pedig Molek Csongor. Aki ma ünnepel, az figyeljen. Július 29-e van. Flóra, Urbán, Orbán, Félix és Márta. Nekik kívánok nagyon boldog névnapot. Aki ünnepel más miatt, például születésnap, Isten éltesse nagyon sokáig. Megnézzünk néhány olyan eseményt is, ami még köthető a mai naphoz. Akad bőven egyébként. 148 évvel ezelőtt az Osztrák-Magyar Monarchia megkezdte Bosznia és Hercegovina megszállását. És 105 évvel ezelőtt Adolf Hitler lett a Nemzeti Szocialista Német Munkáspárt vezetője. Híres emberek, akik a mai napon születtek, 73 éve látott napvilágot Moldován Gyula, festőművész. 45 éve született Fernando Alonso, spanyol autóversenyző, kétszeres Forma 1-es világbajnok. És 270 éve született Báró Podmanicki József, politikus, tudományos és közíró, aki ma ünnepel, kedves hallgatók, Isten éltesse nagyon sokáig. Egy molokós sláger következik, a Time is Now. Yeah,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en közlekedjenek szabályosan, és a megszokottan lassabban, kedves dunaújvárosi autósok, jó utat kívánok! A Baracsi bekötő úton a 62-121-esen a 0-as és a 6-os kilométer között elméletileg még ma is kell útszűkületre számítani, útkarbantartási munkálatok miatt. Aztán a 62-11-esen előszállás Nagykarácsony mezőfalva összekötő úton a 0-as és a 10-es kilométer között hasonló a helyzet, útszűkület lassíthatja a közlekedést. És az 52-esen végeznek még útkarbantartási munkálatokat Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton az 54-es és a 60-as kilométer között. Aki éppen vezet és van egyéb infója, egyéb tapasztalat, kérem jelezze már 30-as 74-74 777, ez a telefonszámunk. Előre is köszi szépen. Az előadók közül most egy hölgy következik, Jessie J, és meghallgatjuk a Domino című felvételét.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en, üdv a hallgatóknak, Dunaújváros és a térség, lezárjuk lassan-lassan az első közös felvonásunkat így szerda délután, de jelentkezem, míg a következő 2 órát együtt töltjük. A mikrofon mögött Molek Csongor, az első dalt pedig a Killers hozza, ez szól mindjárt a Human.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1. Bejárat a Rákóczi utca felől.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Napos időre van kilátás, felhő alig lesz az égen. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos csütörtök éjféltől jövő hét kedd éjfélig. A hét második felében több vármegyében 27, Komárom-Esztergom, Fejér és Bács-Kiskun vármegyében 29 fok feletti középhőmérséklet várható. A tartós hőség jelentős megterhelés az emberi szervezetnek, 11 és 15 óra között pedig aki teheti, maradjon hűvös helyen és mellőzze a megterhelő fizikai tevékenységet. Július 29-e a Nemzetközi Tigris Nap. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a vadon élő nagymacskák kihalásának veszélyére. A ragadozó 9 alfaja közül 3 már kihalt, de a többi is veszélyeztetettnek számít az orvadászat, zsákmány állataik vadászata, illetve természetes élőhelyük pusztulása miatt. Ismét hőlégballon bajnokságot rendeznek Kaposváron. A Ripőrónai kupára Ausztriából, az Egyesült Királyságból, Lengyelországból és Szlovéniából is érkeznek résztvevők. A rendezvény szerda este egy látványos felvonulással kísért megnyitóval kezdődik. A forgalom fellendülését várják a dinnyetermesztők a következő napokban. A termelők abban bíznak, hogy a várható felmelegedés élénkíteni fogja a keresletet. Ha mégsem növekszik a fogyasztás, jövőre visszaeshet a dinnyetermelés Magyarországon. Megérkezett a Ford T-modell a Magyar Nemzeti Múzeumba. Daruval emelték fel, és a legnagyobb óvintézkedések mellett gurították be az épületbe a 100 éves, ma is üzemképes járművet, amely csütörtöktől látható az Amerikai Álom című kiállításon. Az autó azért is különleges, mert a típus tervezésében két magyar mérnök, Galamb József és Farkas Jenő is részt vett. Mohácson tartja meg bőrzével és megemlékezésekkel egybekötött vándorgyűlését a csata 500. évfordulója apropóján a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete augusztus 9-én. A Selyemgyár kulturális negyedben a szakma neves képviselői tartanak előadásokat, majd a mohácsi csata 500 éves jubileumáról emlékeznek meg, s ezúttal is kibocsátják a vándorgyűlési emlékérmet. Az emlékérem ezúttal a mohácsi csata évfordulójára utaló verettel jelenik meg, amely az érdeklődők, gyűjtők számára ezüst és bronz kivitelben lesz hozzáférhető. Híreink végén az időjárásról. Csapadék nem valószínű, országszerte száraz, nyári idő várható. A déli délkeleti szél főként a Dunántúl nyugati részén élénkülhet meg. A hőmérséklet délután általában 30-35 fok között valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A 93.1 Best FM-en tartózkodunk még a legtöbben, Dunaújváros és a térség. Kellemes délutánt kívánok szerdára, tudom, még jó páran melóznak. Neki kitartást, aki pedig a mai napra végzett a melóval. Jó pihit, a nevem Molek Csongor. Indítja az órát a Killers, és meghallgatjuk a Human című felvételt.
0: 93.1 Best FM.

Ez itt a 93 1 Best FM, a legjobb zenék Dunai Város és a környék. Üdv a hallgatóknak egy újabb felvonásban. Én Oleg Csongor vagyok, és beszélünk egy kicsit a csütörtök időjárásról. Nézzük, hogy jelenleg mit tudunk. Hát folytatódik a napos száraz meleg idő itt a mi környékünkön is, és zavartalan lesz a napsütés. Egész nap, többfelé viszont élénk lehet majd a szélmozgás, a déli eszelet kísérik erősebb lökések. És még éjjel is fokozódhat a meleg, kedves hallgatók. A csúcsérték holnap már 33-37 fok körül alakul, és egyre melegebb lesz, ahogy haladunk a hétvége felé. Pollenterhelés, jelenleg a csalánfélék pollen szintje van magas tartományban, a gombák pollen koncentrációja pedig maradt a közepes szinten. Zsepiből azért nem árt betárazni. És nem elfelejteni, a legfontosabb ilyenkor a folyadékbevitel. Részesítsék előnyben inkább a vizet, ásványvizet, és kerüljék a cukros, alkoholos, koffeines italokat. Ezt nem én mondom, hanem a hozzáértő kedves hallgatók. Most énekel Lady Gaga, és a Csillag születik című sláger egyik betétdalát játszom. A címe Always Remember Us This Way.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1

ez a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Dunaújvárosi hallgató kettő jótékonysági kezdeményezés is segíti majd augusztus végén a dunaújvárosi és a környékbeli gyermekeket. Az Útkeresés Segítő Szolgálat és a Rögös Út Jótékonysági Egyesület programjai nem csak szórakozási lehetőséget kínálnak, hanem az iskolakezdéshez is támogatást nyújtanak a rászoruló családoknak. A kettő szervezet terveiről és az együttműködés lehetőségeiről Bartva Endre humánügyekért felelős alpolgármesterrel egyeztettek a napokban. A nyári szünet utolsó heteiben kettő program várja tehát a családokat, és mindkét program középpontjában a gyermekek állnak. A cél, hogy a kikapcsolódás mellett kézzelfogható segítséget is nyújtsanak azoknak a családoknak, akiknek az iskolakezdés komoly anyagi terhet jelent. Az Útkeresés Segítőszolgálat idén is megszervezi hagyományos játékfesztiválját, amelyet augusztus 25-én rendeznek, erről már beszéltünk korábban, és a Rögös Út Jótékonysági Egyesület augusztus 29-én és 30-án családi napot szervez a Szalki-szigeti kempingben. A látogatókat egész nap ingyenes programok várják, többek között bohóc, happarti, ugrálóvár, ügyességi játékok, zene, diszkó, karaoke és közös főzés is szerepel a kínálatban. Ott vannak a részletek a dunaújváros.com hírportálon. Most a Sugababes felvételét bekészítettem, ez a Hole in the Head című sláger. 7.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en már csak egy óra a miénk a szerdából, úgyhogy belehúzunk, de úgy lazulósan, ahogy szoktunk, dunai városi hallgatók. A mikrofon mögött Molek Csongor, és kezdünk egy korábbi parti felvétellel, amit Rihanna énekel. Ez a Ponder Replay.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
2: Reklámot hallottak.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Napos időre van kilátás, felhő alig lesz az égen. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Döntött az országgyűlés a közlekedés szervező és a gördülő állománykezelő társaság létrehozásáról. Előbbi feladata lesz a hálózat, a menetrend és a tarifarendszer kidolgozása, valamint a szolgáltatói szerződések megkötése. Utóbbi pedig beszerzi a járműveket a hamarosan rendelkezésre álló uniós forrásokból. A képviselők emellett megszavazták azt is, hogy lehessen előleget fizetni a gazdáknak a kárenyhítési rendszerből. Már legkevesebb, 13 halálos áldozata van a Japán déli részén, Kumamoto prefektúrában történt földrengésnek. A 7,1-es erősségű természeti katasztrófában sokan megsérültek. A földmozgás után nem sokkal robbanás volt egy bevásárlóközpontban. A vásárlók többségét evakuálták, de 20-30 alkalmazottat továbbra sem találnak. Kisebb földrengés rázta meg Szarajevót és környékét hajnalban. A 3,1-es erősségű földmozgás több másodpercig tartott, sokak érzékelték. Sérülésekről vagy anyagi károkról egyelőre nem érkezett jelentés. Egyetemisták tisztították a Bodrog folyót az első egyetemi PET kupán. A felsőoktatásban tanulóknak rendezett versenyen 9 csapat szállt vízre, és mintegy 3 tonna hulladékot szedtek össze a folyó Sáros Patak és Olasz Liszka közötti szakaszán. Mohácson tartja meg bőrzével és megemlékezésekkel egybekötött vándorgyűlését a csata 500. évfordulója apropóján a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete augusztus 9-én. A Selyemgyár kulturális negyedben a szakma neves képviselői tartanak előadásokat, majd a mohácsi csata 500 éves jubileumáról emlékeznek meg, s ezúttal is kibocsátják a vándorgyűlési emlékérmet. Az emlékérem ezúttal a mohácsi csata évfordulójára utaló verettel jelenik meg, amely az érdeklődők, gyűjtők számára ezüst és bronz kivitelben lesz hozzáférhető. Sztrájkolnak az egészségügyi dolgozók Romániában. Csaknem 500 közkórház, több tízezer alkalmazottja tiltakozik az új közalkalmazotti bértörvény tervezete ellen. Az érintett intézményekben csak a sürgősségi ellátást biztosítják. A munkavállalókat képviselő szakszervezet közölte, hogy a bérpótlékok tervezett lefaragása elfogadhatatlan, és követelik a létszámstopp feloldását is a súlyos munkaerő hiánnyal küzdő egészségügyben. Híreink végén az időjárásról. Csapadék nem valószínű, országszerte száraz, nyári idő várható. A déli délkeleti szél főként a Dunántúl nyugati részén élénkülhet meg. A hőmérséklet délután általában 30-35 fok között valószínű.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
6: Különleges véradás a Kultik moziban. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A Magyar Vöröskereszt július 30-án csütörtökön különleges véradó akciót szervez a Kultik moziban, ahol délután 2 és 4 óra között várják azokat, akik önkéntes véradással szeretnének segíteni embertársaikon. A véradása a nyári időszakban különösen fontos, hiszen a szabadságolások és az utazások miatt ilyenkor gyakran csökken a donorok száma, miközben a kórházak vérellátását folyamatosan biztosítani kell. A mostani akciót egy különleges ajándékkal is szeretnék még vonzóbbá tenni a szervezők. Minden sikeres véradó egy mozi jegyet kap ajándékba, amelyet a Kultik moziban használhat fel, írja Duna Online. Július 25-én ismét a közösségé volt a főszerep a település tájházának udvarában. Iszka Szent György 5. alkalommal rendezte meg saját barátságnapját, amely idén is megható pillanatokkal, vidám programokkal és közösségi élményekkel erősítette az összetartozást. Az esemény célja ezúttal is az volt, hogy a falubeliek együtt töltsenek egy kellemes délutánt, megköszönjék azok munkáját, akik sokat tesznek a közösségért, és tovább erősítsék az összetartozás érzését, írja a FEOL. Lezuhant egy siklóernyős július 25-én este a Vértesben Mór és Csókaklő között. A sérülthöz a Móri önkormányzat és a székesfehérvári hivatásos tűzoltókkal mentőkkel közösen indultak el. A nehéz erdős terep miatt a mentőegységek csak gyalog tudták megközelíteni a baleset helyszínét. A siklóernyős férfit még sötétedés előtt sikerült megtalálniuk. A férfit a helyszíni ellátást követően hordágyra helyezték, a mentést a Fejérvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította, írja a FEOL. Folytatódik az E.ON hálózat fejlesztése táborálláson. Orosz Csaba, 10-es választókerület önkormányzati képviselője tájékoztatása szerint a rekonstrukció következő üteme a Rózsa utca 30 szám és a Barsi-Dénes utca közötti útszakaszt érinti. A kivitelezési munkák miatt augusztus 11 és 13 között teljes útlezárásra kell számítani ezen a szakaszon, írja a Duna Online.
5: Tudományos testületet hoznak létre a jégkármérséklőrendszer vizsgálatára. A szolgáltatással kapcsolatos aggályokat független szakemberek és tudósok értékelik. A rendszer működéséről a Fejér vármegyei gazdák is elmondhatják véleményüket. Az észrevételeiken alapuló felmérést az Agrárkamara készíti el.
6: Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos időre van kilátás. A reggel még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő. Délután már 29 és 35 fok közötti maximum értékeket mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Itt a 93.1 Best FM-en még együtt szórakozhatunk 60 percen keresztül azokkal a hallgatókkal, akik velünk tartanak jelenleg Dunai Városból is a környékről. Remélem, a legtöbben pihennek. A mikrofon mögött Volek Csongor, az első előadó a Barbadosi hölgy Rihanna, és meghallgatjuk a Fonda Replay című felvételt.
2: 93.1 Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en jó utat kívánok a közlekedőknek, Dunói Veresi autósok. Tudjuk jól, hogy elég sok szakaszon végeznek munkálatokat. Például a 61-esen, Dunaföldvár, Dombóvár, Nagykanizsa másodrendű főúton a 0-1-es kilométernél terelésre is kell számítani. És közmépítési munkálat aktuális az 51-esen, Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomásodrendű főúton. A 71-es kilométernél még a hónap végéig, tehát már nem sokáig útszükületre számítani kell. Jelezhetik, ha van egyéb közlekedési info, 30-as 74-74 777. Még mindig ez a telefonszámunk. Előre is köszi szépen. Az előadói listából most Whitney Houston következik, a felvétel pedig a My Love Is Your Love.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, egy rövid eseménybeszámoló. Még a tavalyi sikert is túlszárnyalta, a Hagyd otthon az unokád névre keresztelt megmozdulás, szombati sokadalma. És most is az volt a cél, hogy a város és a térség idős polgárainak önfelett kikapcsolódást biztosítson a kavalkád. Az esemény híre viszont messze elért, egyre több településről érkeztek vendégek a kalandpark színpadára, valamint az előtte felállított árnyas sátrakba. A gyönyörű idő is emelte a jókedvet, a padok gyorsan megteltek, az asztalokon pedig hamar elkezdtek sorakozni az ételek és italok. Az esemény célja több annál, mint hogy ingyenes szórakozási lehetőséget biztosítsanak az idősebb korosztályoknak. Ezt emelte ki Mezei Zsolt városüzemeltetési ügyekért felelős általános hatáskörű alpolgármester a dunaiváros.com hírportál munkatársainak. Ahogy mondta, országszerte megszámlálhatatlan nyugdíjas találkozót szerveznek, és mindegyik másért különleges. Sok mindent elárul a kezdeményezésükről, hogy bár csak másodjára hívták életre az eseményt, már többek között Ercsiből, Gyömrőről vagy éppen Budapestről is érkeztek fellépők. A beszámolót rengeteg fotóval a dunaiváros.com hírportálon találják. Most Fergie felvételét meghallgatjuk, ez a Big Girls Don't Cry.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. A szerdai búcsú felvételhez érkeztünk, kedves hallgatók, ami nem más, mint Heavy Day and the Boys-tól a Now That We Found Love című felvétel. Köszönöm szépen a közreműködést mindenkinek, az előző három felvonásra mindenféleképpen, és a folytatásban bátran maradjanak a Best FM-en. Legközelebb holnap találkozunk, azaz csütörtökön, a délutáni órákban 3-tól hozom majd a kedvenc számokat. Molek Csongort hallották, minden jót kívánok, hello!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Különleges véradás a Kultik moziban. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Magyar Vöröskereszt július 30-án csütörtökön különleges véradó akciót szervez a Kultik moziban, ahol délután 2 és 4 óra között várják azokat, akik önkéntes véradással szeretnének segíteni embertársaikon. A véradása a nyári időszakban különösen fontos, hiszen a szabadságolások és az utazások miatt ilyenkor gyakran csökken a donorok száma, miközben a kórházak vérellátását folyamatosan biztosítani kell. A mostani akciót egy különleges ajándékkal is szeretnék még vonzóbbá tenni a szervezők. Minden sikeres véradó egy mozi jegyet kap ajándékba, amelyet a Kultik moziban használhat fel, írja Duna Online. Kritikus szintre csökkent a véradók száma az elmúlt hetekben, ezért azonnali segítségre van szüksége a biztonságos hazai betegellátáshoz. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt arra kér minden Fejér vármegyeit is, hogy aki éppen nem a nyári szabadságát tölti, szálljon egy órát az életmentésre. A kórházak zavartalan működéséhez naponta legalább 1600 önkéntesre lenne szükség, amitől a jelenlegi számok jócskán elmaradnak. Bért adhat minden egészséges 50 kg feletti, 18 és 65 év közötti felnőtt. Az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról a vérellátó, illetve a Vöröskereszt hivatalos weboldalain tájékozódhatnak. Tudományos testületet hoznak létre a jégkármérséklőrendszer vizsgálatára. A szolgáltatással kapcsolatos aggályokat független szakemberek és tudósok értékelik. A rendszer működéséről a Fejér vármegyei gazdák is elmondhatják véleményüket. Az észrevételeiken alapuló felmérést az Agrárkamara készíti el. A Balaton átúszást először a szeles idő, majd az alacsonyabb vízhőmérséklet miatt halasztották el. Az esemény tervezett új időpontja augusztus 1-e szombat. Azoknak a nevezőknek nincs dolguk, akiknek a legújabb időpont is jó. Ha azonban augusztus 1-én nem tudnak részt venni az eseményen, lehetőségük van visszalépni. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy az időpontváltozás miatt visszalépő nevezők létszámától függően a nevezést akár mind a három távra újra megnyithatják. Az esetlegesen megnyitott nevezés legkorábban július 30-án csütörtök délutántól a megrendezéstől szóló pozitív döntés után nyílik meg, és a létszámlimit eléréséig, de legkésőbb július 31-e péntek délutánig lesz elérhető. Holnap folytatódik a napos száraz meleg időjárás. Az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés, többfelé lesz élénk, időnként erős a délies szél. Éjjel és napközben is fokozódik a meleg. Hajnalban 12 és 21 fok közötti értékeket mérhetünk. Délután 32-37 fok között tetőzik a hőmérséklet.
3: Hírek a Best FM-en. Nyakunkon a harmadfokú hőségriasztás, a vízügy felkészült a paksi atomerőmű hűtővízellátásának biztosítására. Marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják.
4: Sivatagi forróság jön, a napokban harmadfokú hőségriasztást rendelt el holnaptól keddél félig az országos tisztifőorvos. 40 fok körüli értékeket várnak, és sok helyen még éjjel sem hűl le a levegő annyira, hogy reggelre lehűtse a lakást. A felnőtteknek ideálisan napi 3-4 liter vizet kellene meginniuk a tartós kánikulában. Gondolni kell az UV-védelemre is, a naptej és a napszemüveg már alapkellék.
3: Készenlét Paksnál, rendkívüli készenlétben dolgoznak a vízügyi szakemberek, hogy a Duna Extrém alacsony vízállása mellett is zavartalan maradjon a paksi atomerőmű hűtővízellátása. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közölte, a paksi szakaszon 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut állítottak készenlétbe. Egyelőre nincs szükség szivattyúzásra, de 55 szakember éjjel-nappal szolgálatban figyeli a helyzetet, hogy szükség esetén azonnal be tudjanak avatkozni. A tárca hangsúlyozta, a cél az, hogy a tartós asszály és az alacsony vízállás ellenére is folyamatosan és biztonságosan biztosított legyen az atomerőmű működéséhez szükséges hűtővíz. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény. Ezt az államfői jogköröket jelenleg gyakorló házelnök közölte a közösségi oldalán. Forsthoffer Ágnes jelezte, a Sándor Palota szakembereivel megvizsgálták a törvényt alkotmányossági szempontból az aláírás előtt, és nem merült fel aggály. Arra is kitért, hogy az új hivatal a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért és a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzéséért, valamint a megelőzésért felel majd. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. A korai és a középérésű fajták már országszerte kaphatóak a piacokon, zöldségeseknél és a termelői árusítóhelyeken. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint több gazdaság idén is meghirdeti a népszerű Szedd Magad akciót, így a családok közvetlenül a termelőktől is beszerezhetik a friss gyümölcsöt. A magyar őszi barack időjárástól függően akár szeptember közepéig is elérhető lehet. Csapadékra továbbra sem számíthatunk. Hajnalban 12 és 21 fok közé hűl le a levegő, délután pedig általában 32 és 37 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken is kitart a rekkenő hőség, az ország nagy részén derült napos száraz idő várható. Északon ugyan előfordulhatnak gomoly felhők, de eső ott sem lesz. A hajnali minimumok 14 és 22 fok között lesznek, a délutáni csúcs hőmérsékletek pedig 34 és 39 fok között alakulnak majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Hát gyakorlatilag ennél tágabban értelmezhetőbb kategória nincs itt a Night Shift mixek között. Pop és rádiós lágerek. Minden, mindenre is. Megállás nélkül 120 percen keresztül velem Whiteboy-jal, az első DJ FND-vel, a második 60 perc.

A Mixcloudon tessék keresgetni korábbi mixek után. Mindegyik másik lemezlovas oda pakolja fel korábbi mixeinek jelentős százalékát. Segítek, hogyha valaki az enyémet szeretné visszahallgatni, és közben olvasgatni is a mixekhez rendelt tracklistát, akkor mixcloud.com/DJ Whiteboy, ezt keressétek.

Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal.

Hihetetlen mashupok, soha nem hallott bootlegek, soha meg nem jelent verziók. Egy szóval, Effendi. Ő áll a lemezjátszók mögött 7-től, úgyhogy pár perc, gyorsan helyet cserélünk, és innen folytatjuk a pop és rádiós lágerek mixét még egy órán keresztül szerdai rezidensünkkel, DJ Effendivel. Senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A nyári hőségben jelentősen megnő az ételmérgezések kockázata. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A nyári hőségben jelentősen megnő az ételmérgezések kockázata, ezért érdemes fokozottan odafigyelni az élelmiszerek megfelelő tárolására és szállítására. Erre hívja fel a figyelmet a Szent Pantaleon Kórház. A tájékoztatás szerint a kánikulában a baktériumok rendkívül gyorsan elszaporodnak, ezért a felvágottakat, tejtermékeket, tojásos vagy majonézes ételeket kizárólag jól lehűtött hűtőtáskában ajánlott szállítani. A főtt ételeket sem szabad hosszabb ideig a melegben hagyni, 30 Celsius fok felett már egy óra elteltével is megnőhet a romlás veszélye. További tanácsok a Duna Online oldalán. Lezuhant egy siklóernyős július 25-én este a Vértesben Mór és Csókakő között. A sérülthöz a Móri önkormányzat és a székesfehérvári hivatásos tűzoltókkal, mentőkkel közösen indultak el. A nehéz erdős terep miatt a mentőegységek csak gyalog tudták megközelíteni a baleset helyszínét. A siklóernyős férfit még sötétedés előtt sikerült megtalálniuk. A férfit a helyszíni ellátást követően Hordágyra helyezték, a mentést a Fejérvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította, írja a FEOL. Folytatódik az EON hálózatfejlesztése táborálláson. Orosz Csaba, 10-es választókerület önkormányzati képviselője tájékoztatása szerint a rekonstrukció következő üteme a Rózsa utca 30 szám és a Barsi-Dénes utca közötti útszakaszt érinti. A kivitelezési munkák miatt augusztus 11 és 13 között teljes útlezárásra kell számítani ezen a szakaszon, írja a Duna Online. Július 25-én ismét a közösségé volt a főszerep a település tájházának udvarában. Iszka-Szent György 5. alkalommal rendezte meg saját barátságnapját, amely idén is megható pillanatokkal, vidám programokkal és közösségi élményekkel erősítette az összetartozást. Az esemény célja ezúttal is az volt, hogy a falubeliek együtt töltsenek egy kellemes délutánt, megköszönjék azok munkáját, akik sokat tesznek a közösségért, és tovább erősítsék az összetartozás érzését, írja a FEOL.
3: Tudományos testületet hoznak létre a jégkármérséklőrendszer vizsgálatára. A szolgáltatással kapcsolatos aggályokat független szakemberek és tudósok értékelik. A rendszer működéséről a Fejér vármegyei gazdák is elmondhatják véleményüket. Az észrevételeiken alapuló felmérést az Agrárkamara készíti el.
2: Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos időre van kilátás, a reggel még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő, délután már 29 és 35 fok közötti maximum értékeket mérhetünk.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Startol a parlagfű szezon. Hamarosan érkezik a hazai dinnye. Éjféltől életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Perzselő napok következnek, éjféltől jövő keddig harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben Magyarország teljes területén. A meteorológusok szerint tartósan extrém meleg várható, ezért különösen fontos a bőséges folyadékfogyasztás és a tűző nap kerülése a déli órákban. Az idősekre, a kisgyermekekre és a krónikus betegekre fokozottan figyelni kell. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy senkit, sem gyermeket, sem házi állatot ne hagyjanak parkolóautóban, és a nagy szárazság miatt lehetőleg ne gyújtsanak tüzet a szabadban. Hamarosan kezdődik a parlagfű szezon, július végén már országszerte bekerülnek a levegőbe a gyomnövény pollen szemei, emiatt a legérzékenyebbeknél már a következő napokban jelentkezhetnek tünetek. Az orvosok a megelőzés érdekében azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak a terápia beállításáról. A parlagfű virágpor a leggyakrabban orfolyást, tüsszögést, szemviszketést okoz. Továbbra is alacsonyak a dinnye felvásárlási árai, ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet, figyelmeztet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Annak ellenére, hogy együttműködést kértek a szakmai szervezetek az áruházláncoktól, a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt, ráadásul a balkáni régióból nagy mennyiségű dinnye került a piacra, amit tovább rontotta a magyar termelői árakat. A kánikula javíthat a keresleten is, az is, hogy augusztustól már a magyar dinnye kerül a polcokra. A fogyasztóktól azt kérik, hogy válasszák a hazait. Földmozgást észleltek Parajd térségében. A Románországos Sóipari Társaság emiatt másodfokú riasztás bevezetését javasolja az elárasztott sóbánya térségében. A Sóhegyben az elmúlt napokban érzékelték a földmozgást, és a korontpatak sótartalma is megnőtt. Beomlást vagy instabilitásra utaló jelet nem találtak a szakértők. Derült, száraz, fullasztó meleg időre készülhetünk, csapadék nem várható, a részleteket azonnal mondom. Csapadék nem lesz a hajnali 12-21 fokról, holnap délutánra általában 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. Pénteken is rekkenő hőség lesz, csapadékmentes idő várható, de éjszakon a sok napsütés mellett gomoly felhők is képződhetnek, eső azonban ott sem valószínű. A hőmérséklet péntek hajnalban 14 és 22, délután 34 és 39 fok között alakul. Így fordulunk rá a hétvégére, amikor helyenként 40 fok is lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Rögtön az elején. Na. Egy ilyen abszolút félreérthető, de tehát tudod, hogy miről van szó. Egy ilyen Effendis Milleres szendvicsbe benne vagy-e? Hogy ma te, holnap a Miller, aztán holnap után megint te egy extrába.
6: Viccelsz, hát már
5: rákérdezek.
6: Nem is értem, miért kell ezt a kérdést feltenni.
5: Hát csak csináld. Csak csináld, és mondd közben a nevemet. Hát jó, mert csak múlt hétvégén is valami program, meg jövő héten meg nyaralni fogsz.
6: De most még jó.
5: Jó, van, akkor ezt csak mondom, hogy tisztázzuk a legelején. Jó, tehát akkor ma is, meg holnap után is DJ Effendi, pop és rádiós lágerekkel. Egyelőre most a szokásos élőhelyeden, szerdán.
6: Igen, hát hazosan megyek addig most.
5: Ahogy érzed.
1: Best FM.

0: DJ Effendi.
1: Van az a többször emlegetett sorozat a YouTube-on, a DJ megcsinálja, azt hiszem a,
2: ja, igen,
1: a híres klubhimnuszok, hogy hogyan és miként születtek meg, és ott mondta a Roger Sanchez, hogy ezt mondja, most már ott tart a történet, hogy jönnek oda párok, akik azt mondják, hogy 20 évvel ezelőtt ők erre a dalra jöttek össze. És most otthon hagyták a gyereket, és most eljöttek megint bulizni, és hogy azt mondja, hogy ez valami elképesztő, hogy ő se gondolta volna, hogy ez a dal ez ekkorát fog menni, ugye ezt is többször talán elmondtuk ezt a történetet, hogy ő egy underground dalt szeretett volna még a készülő nagy lemezére csinálni, és akkor megtalálta ezt a Toto lemezt, akkor abból kivette a sample-t, és akkor megcsinálta gyakorlatilag az év legnagyobb klubhimnuszát.
2: Jó, igazi underground dal
1: lett. Abszolút, olyan underground lett, hogy ott rommár eljátszották a rádiók is minden.
2: Azonnal a világsláger lett kb. Vagy hát nem is azonnal, de az lett. Egyébként újabb érdekes info a szcénából, ugye nem rég beszéltünk róla, hogy az Eric Prydz nem akarja lejátszani a Columbit most már a fellépésén. Most látom, hogy a fellépésén lejátszott a Columbit.
1: Na de hát várj, hát én ezt akarom neked most a hetek óta mondani. Hát, hogy szeptember eleje. Jön az Eric Prydz.
2: Viszem a fiamat is.
1: Hát tudom, mert ebben
2: beszéltünk.
1: Hát ezt tudom, és azért mondom, hát ez szeptember 4, talán nem akarok hülyeséget mondani.
2: Na, majd megnézzük.
1: Óbudán.
2: Óbudán?
1: Aha. Na.
2: Hát ott a hely. Ott azért
1: piros betűs nap. Hát szállt, ha még effendi valahova kimozdul.
2: Jól van.
1: Sok ember. Túlzásban eső? Majd a Miller megint elviszük a fiadat. Majd elmeséli, milyen volt.

0: előre megbeszéltük ugye akkor ezt a hetet, hogy szerda meg péntek, te meg viszont mondtad, hogy már jövő héten cserébe meg nem leszel, nyaralás lesz?
1: Igen, igen, egy hét wellness-ezés belföldön, igen. Igen. Hát két gyerek, ki tudod, milyen az családbarát.
0: Hát azt tudjuk, hogy az minden, csak nem wellness.
1: Hát igen.
0: De jó hangzik.
1: Idló nyaraltatás, ugye, ahogy szoktuk mondani.
0: Van ilyen, ilyen standard hely, vagy így próbálkoztak mindig mással?
1: Te eddig mindig máshol voltunk. Bár nekem a tavaly az nagyon tetszett, Visegrádon voltunk, és én mondtam, hogy...
0: És be se ugrottál, ott mész el előttük, és nem... Efi!
1: Nem is gondoltam rá őszintén, szóval.
0: Tudom, tehát te rengeteg mindenre nem gondoltál. Tudom, tehát te arra sem gondolsz, hogy koncertekre kéne menni. Tehát tudom, ez a baj.
1: Most nem, mert arra gondolok, csak aztán nem megyek el.
0: Oké. Okay. Na igen.
1: Szóval, igen? Nyaralás, és akkor de mégis másik helyet találtunk. Nagyon szimpatikus volt, jókat is olvastunk, jó videókat láttunk a helyről, úgyhogy bízom benne, hogy minden,
0: jó, de őszintén, jó nekem lesz. Is van két gyerekem, tehát hogy azért nem mentek mindig ugyanarra a helyre, mert már nem megednek benneteket vissza.
1: Hát, ja, végül is igen. Igen, a tavaly az a sólyom röptetés az elég durván sült el, de nem akarok beszélni róla.

0: Akkor olyan nagyon nem is búcsúzom, mert hát akkor... Hát attól függ, mennyire vagy parti arc, lehet, hogy csak egyet kell aludnod, de inkább kettőt hivatalosan.
1: Le se fekszem, tudom, hogy szokták mondani, hogy annyiban...
0: Ha bírod?
1: Hát, 30 éve még ment.
0: Még bírtad, jó? Na, szóval, hogy akkor pénteken, hónap után, akkor a Nácsi Flexában is akkor DJ FND Pop és rádiós lágereket fog pörgetni, úgyhogy akkor nem sokára találkozunk.
1: Így is van.
0: Hello, hello.
1: Sziasztok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Döntött a kormány, csökkenhetnek a fűtési költségek. Leállították a Paksi atomerőmű 3-as blokkját. Nem mindegy, hogy mit eszünk a hőségben. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Ősszel 27-ről 5%-ra csökkenti a kormány a tűzifa áfáját, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András hozzátette, az intézkedés célja, hogy segítséget nyújtson annak a mintegy 1,5 millió embernek, aki részben vagy teljes egészében fával fűti otthonát. A kabinet szerint ezek a háztartások eddig kevésbé részesültek a rezsicsökkentés előnyeiből. Leállították a Paksi atomerőmű 3-as blokkját a Duna történelmi mélypontot jelentő vízállása miatt. A folyó vízszintje újabb negatív rekordot döntött, ezért az előre kidolgozott biztonsági terv alapján kellett meghozni az intézkedést. A leállítás tervezett lépés, az üzembiztonság továbbra is elsődleges. Holnaptól 3-fokú hőség riasztás lesz, az időseket jelentősen megviselheti a tartós meleg, ezért nem mindegy, hogy mit fogyasztanak a kánikulában. A táplálkozással is segíthetünk a szervezetnek átvészelni a hőhullámot, hangsúlyozta rádiunkban Zentai Andrea, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ táplálkozás tudományi főosztályának vezetője.
2: A legfontosabb az, hogy a folyadékpontlásnak a jelentős része az víz legyen. A időseknél arra érdemes még nagyon odafigyelni, hogy ilyenkor nem csak a szomjúság érzet, hanem gyakran az étvágyuk is nagyon csökkent, és ezért sokkal kevesebb energiát, tápanyagot vihetnek be, mint amire szükségük van. Ezért nagyon fontos az, hogy mennyire lehet kombinálják a folyadék és tápanyagbevitelt. Erre kiválóan alkalmasak például a zöldséglevesek, főzelékek, mártások, vagy mondjuk az ilyen különböző gyümölcsturmixok, amiket nagyon jól lehet dúsítani.
1: Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. A korai és a középérésű fajták már országszerte kaphatóak a piacokon, zöldségeseknél és a termelői árusítóhelyeken. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint több gazdaság idén is meghirdeti a népszerű Szedd Magad akciót, így a családok közvetlenül a termelőktől is beszerezhetik a friss gyümölcsöt. A magyar őszi barack időjárástól függően akár szeptember közepéig is elérhető lehet. Híreink végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban, napokban. Csapadékra továbbra sem számíthatunk, hajnalban 12 és 21 fok közé hűl le a levegő, délután pedig általában 32 és 37 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken is kitart a rekkenő hőség, az ország nagy részén derült napos száraz idő várható, északon ugyan előfordulhatnak gomoly felhők, de eső ott sem lesz. A hajnali minimumok 14 és 22 fok között lesznek, a délutáni csúcs hőmérsékletek pedig 34 és 39 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Hát ennyi utasítást egy óra alatt, lobbancs lángra, mondd a nevem, tedd fel a kezed az égbe. Flip the script, throw your hands in the air, természetesen erről van szó, meg a Say My Name-ről, mert ugye a Destiny's Child is érkezik a következő órában, meg a Take That, a Relight My Fire-rel, és egy Westlife, Uptown Girl, ezzel indulunk.
3: Ez a Night Shift a Best

Hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna

megkopik. Beszéltem a legjobb zenék, a legfrissebb plegykák Madonna jövőévi turnéjával kapcsolatban, az, hogy nem lesz turné. Viszont állítólag egyetlen európai helyszínen lesz majd koncertje, a londoni Hyde Parkban, viszont rögtön egymás után három este, mert hogy ilyet még senki nem csinált. Jön a Give It To Me, te Best.

Best FM a legjobb zenék. Holnap meccs lesz az Üllői úton, és szerintem már mindenki tudja, hogy ez mit jelent. Ugye, hogy a grupam a környékén ilyenkor egész nap tilos megállni, reggel 6-tól 7-félig, Albert Flórián út, Bláthy Otto utca, és a többi, és a többi, és ráadásul délután 3-tól 7-félig még szakaszos és időszakos lezárásokra is kell számítani.

Best FM a legjobb zenék. Mindig általában úgy szokott lenni, hogy a nagy világsztárok Amerikában kényelmesen körbe turnéztatják magukat, Európában pedig nem öntözik a lábukat. Hát Britney Spearsnél ez pont fordítva van, vagy lesz legalábbis. Hát hónapokkal ezelőtt azt mondta, hogy ő többet az életben az Egyesült Államok területén fel nem lép.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nem enyhül a hőség, jön a harmadfokú riasztás. Tartsuk be a fürdőzés szabályait. Világbajnok lett a női karcsapat. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. A hét hátra lévő részében sem enyhül a hőség, éjféltől egészen jövő keddig. A legmagasabb harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben országszerte. A tartós kánikula komoly megterhelést jelenthet a szervezetnek, ezért ajánlott sok vizet inni és kerülni a megterhelő fizikai munkát és a napot, főleg 11 és 15 óra között. Az idősek, a kisgyermekek és a krónikus betegek fokozott odafigyelést igényelnek. Emellett senki ne hagyjon gyermeket vagy házi állatot autóban, a kiszáradt növényzet miatt pedig mellőzni kell a szabadtéri tűzgyújtást. Fontos betartani a fürdőzés szabályait, ha valaki nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe. Figyeljünk a viharjelzésre, a vízi sporteszközökön pedig használjunk mentő mellényt. Egyre elterjedtebb a szápozás, a tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan meggondolatlanul indulnak el az eszközzel, mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a vízimentők országos szakszolgálatának elnöke.
2: Másodfokú viharjelzésben nem megyünk ki szapra. Nagy szélben is nagyon meg kell tervezni, mit akarunk csinálni. A szap az nem egy tengerjáró nagy hajó, hanem az egy egyszerű evezős történet, tehát ennek megfelelően kéne megtervezni. Az, hogy mire vállalkozunk aznap. A szapozásnál a legfontosabb még, amit kiemelnék, az, hogy napvédelmünk legyen, megfelelő ruházat, folyadékot vigyünk magunkkal, illetve a visnek a használata, meg hát a mentő mellény az legyen ott, hogyha nem is veszi föl, kötözze föl a szapra, és amikor olyan időjárás van, ami megváltozik, és ettől veszélyesebbé válik a vízen tartózkodás, akkor vegye föl.
1: Már a napokban tüsszöghetnek a parlagfűtől az allergiások. Július végén már országszerte bekerülnek a levegőbe a gyomnövény pollen szemei. A parlagfűvirágpor a leggyakrabban orrfolyás, tüsszögést és szemviszketést okozza. Világbajnok a magyar női karcsapat. A Battai Sugár Szűcs Luca, Spíz Anna és Katona Renáta alkotta együttes aranyérmet nyert a hongkongi vívó világbajnokságon. A magyarok az azeri és a japán válogatott legyőzése után az elődöntőben egyetlen tussal múlták felül a címvédő franciákat, majd a fináléban Kína ellen fordítottak és 45-41-re diadalmaskodtak. Csapadék nem lesz a hajnali 12-21 fokról, holnap délutánra általában 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. Pénteken is rekkenő hőség lesz, csapadékmentes idő várható, de éjszakon a sok napsütés mellett gomoly felhők is képződhetnek, eső azonban ott sem valószínű. A hőmérséklet péntek hajnalban 14 és 22, délután 34 és 39 fok között alakul. Így fordulunk rá a hétvégére, amikor helyenként 40 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenek, aki hajlandó egy jó zenekar, jó koncertjéért utazni egy picikét. Hát akkor augusztus 22-én mindenféleképpen induljon el Ausztria irányába, mert hogy ott két jó zenekar, két jó koncertje lesz egymás után. Ugyanis a Koshinnal együtt lesz majd látható és hallható élőben a most érkező Stereo MC-s, jön a Connected, itt a Best FM a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék egészen jövő hét szerdáig. Centire pontosan mindig ugyanolyan időjárás lesz. Nagyjából már ma is ebből kaptunk egy kis ízelítőt, de hát az igazán rock and roll nyár az majd holnap tér vissza. És mondom még egyszer, jövő szerdáig 38-40 fokos nappali maximumra lehet számítani. Szél és csapadék nélkül.

Best of a legjobb zenék. 7 év, 3 nagylemez, meg egy best of válogatás. Ennyi fért bele a Cut and Move viszonylag rövid karrierjébe, de ez a rövid idő is elég volt ahhoz, hogy a dance zenét megismertessék és megszerettessék a dánokkal, és ahogy az Aqua mondta, ha ők nem lennének, akkor most mi sem lennénk. Jön a Get Serious!

Beste fel a legjobb zenék. A The Rasmus él és virul, hogyha esetleg valaki nem hallott volna róluk az In The Shadows óta. Annyira pörögnek jelenleg is, hogy a komplett szeptembert Kanadában és Amerikában fogják turnézással tölteni.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Hamarosan harmadfokú hőségriasztás lép életbe, kezdődik a parlagfű szezon, folytatódik a kánikula. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Éjféltől ismét harmadfokú hőségriasztás lép életbe az egész országban. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette a tartós hőség és az alacsony folyóvízszintek miatt a kormány rendkívüli intézkedésekre is felkészült. A Duna rekord közeli alacsony vízállása miatt a Paksi atomerőmű 3-as blokkját előre tervezetten leállították, ugyanakkor a miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Magyarország villamos energiaellátása továbbra is biztonságos. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, ezt az államfői jogköröket jelenleg gyakorló házelnök közölte a közösségi oldalán. Forsthoffer Ágnes jelezte, a Sándor Palota szakembereivel megvizsgálták a törvényt alkotmányossági szempontból az aláírás előtt, és nem merült fel aggály. Hamarosan kezdődik a parlagfű szezon, július végén már országszerte bekerülnek a levegőbe a gyomnövény pollen szemei, emiatt a legérzékenyebbeknél már a következő napokban jelentkezhetnek tünetek. Az orvosok a megelőzés érdekében azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak a terápia beállításáról. A parlagfű virágpor a leggyakrabban orrfolyást, tüsszögést, szemviszketést okoz. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. A korai és a középérésű fajták már országszerte kaphatóak a piacokon, zöldségeseknél és a termelői árusítóhelyeken. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint több gazdaság idén is meghirdeti a népszerű Szedd Magad akciót, így a családok közvetlenül a termelőktől is beszerezhetik a friss gyümölcsöt. A magyar őszi barack időjárástól függően akár szeptember közepéig is elérhető lehet. Földmozgást észleltek Parajd térségében. A Román Országos Sóipari Társaság emiatt másodfokú riasztás bevezetését javasolja az elárasztott sóbánya térségében. A Sóhegyben az elmúlt napokban érzékelték a földmozgást, és a Korondpatak sótartalma is megnőtt. Beomlást vagy instabilitásra utaló jelet nem találtak a szakértők. Csapadékra továbbra sem számíthatunk, hajnalban 12 és 21 fok közé hűl le a levegő, délután pedig általában 32 és 37 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken is kitart a rekkenő hőség, az ország nagy részén derült napos száraz idő várható, északon ugyan előfordulhatnak gomoly felhők, de eső ott sem lesz. A hajnali minimumok 14 és 22 fok között lesznek, a délutáni csúcs hőmérsékletek pedig 34 és 39 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Rap és hip-hop szerelmesek, tietek lesz a következő óra, minden túlzás nélkül állíthatom. Érkezik majd Warren G a Regulator, itt lesz Alia, a Try Again-nel jön Subbase Monster a négy ütemmel, Busta Rhymes hozza Mariah Carey-t és az I Know What You Wantot, de még lesz Dalunis I Got Five On It, és 50 Cent Candy Shop is, mindez a következő órában.
2: Ez a Night Shift a Best

Stefan, a legjobb zenék, hogy mondani szokták, már csak bekerülni egy ilyen névsorba is megtiszteltet. És szerintem Warren G is így érezte magát 1995-ben, mert hogy több Grammy kategóriában is jelölték, nem nyert végül. De hát olyan idézőjelben ellenfelei voltak, mint Coolio, Snoop Dogg, Queen Latifah, vagy éppen a Salt-N-Pepa.

Életünk legjobb zenéi csak itt szólnak. Night Shift. Night Shift. A Best FM-en. Been a long time. Wishing to left you. Without a dope.

Best FM a legjobb zenék. 23. októberében járt itt utoljára 50 Cent Budapesten, és akkor az előzenekarra most érkező Busta Rhymes volt. Vele kapcsolatban pedig volt mindenkinek egy kérdés a fejében, hogy vajon

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A régi sulibulikból meg a tini diszkokból a lassúzós blokk még megvan? Hát elég sok odapasszoló szám érkezik a mai utolsó 60 percben. Jön Janet Jackson a That's the Way Love Goes-zal, itt lesz majd a Spice Girls a Viva Forever-re, jön Shawn Mendes a You Might Need Somebody, illetve Zsarul a Shantival és az Always On Time-mal a Blue és a One Love után.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, vannak önmagukat beteljesítő dalok, illetve dalcímek. Hát ez a most érkező, ez nem olyan, és már a megjelenés pillanatában is volt egy érdekes mellékíze annak, hogy az éjjel mindörökké dalt már úgy jelentették meg a lányok, hogy éppen szétesőben volt a zenekar, legalábbis Jerry Halliwell akkor már hónapok óta nem volt a Spice Girls tagja. Viva Forever! Ők érkeznek most itt a Best FM a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. 30 órás napokra meg egyszerre 3 Will Smith-re lenne szükség ahhoz, hogy a korábban tett ígéreteket az összes folytatásra kapcsolatban záros határidőn belül teljesíteni lehessen. Most a Men in Black 5. részével kapcsolatban jöttek megint hírek. Állítólag az 5. rész egyfajta keretbe rendezi az egész sorozatot. És pont úgy, mint az első részben, ahogy Tommy Lee Jones keresett magának utódot, állítólag az 5. részben ugyanez lesz, csak Will Smith keresi a megfelelő fekete ruhás utódot. Men in Black jön az első

Best FM, a legjobb zenék, Have a nice day, ezt majd holnapra kívánom mindenkinek, mára meg jó éjszakát. Ennyi volt a szerda, ennyi volt a Night Shift. Holnap csütörtökön 120 percnyi dance-el indítjuk majd a csütörtök estét. Jön a Bon Jovi-nek, megyek, jó éjszakát, sokára találkozunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen